0: milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléte növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter éles sem visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóvá hagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4 vessző 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols Denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléten növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter élesen visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols Denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléte növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter élesen visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyílt Beretvás Csanád szobrászművész Mélyből magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Nogotni Tibor művészettörténészt hallják.
3: Úgy érzem, hogy a vizes közegből származó, a Csepel-szigeten élő és a Balaton felvidéken is otthonosan mozgó Beretvás Csanád organikus és biomorf, mondhatni bioromantikus plasztikái, és az átlelkesültség aurájának jelenléte okán ideértem a korai, farönkökből faragott expresszív formavilágú, a népi fafaragó művészet ösztönösen és őszintén szókimondó, realisztikus stílusát egyéni módon őrző figurális szórait is, valami olyan elképesztően érzékeny, szellemi átalakuláson mennek keresztül, amelyek rácáfolnak a fizikai lét törvényeire.
2: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül. Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Rodák Rebeka előadót hallják.
4: Nagyon jó élmény az, amit már az első fordulóban is átélhettem így gyarmaton, hogy egyáltalán nincs az, hogy így vérmesen egymás ellen vagyunk, mint ellenfelek, hanem tényleg így egymást támogatva mindenki szeretne előrébb jutni, és tényleg az örömzene, az örömzenélés a lényeg, és voltak is már ismerősök, például a Tudok egy fát zenekar, szintén bejutottak, tovább jutottak, velük is találkoztam a döntőbe, meg azért egy pár ismerős az. Mindig elmondják, hogy az Újfalusi Gábor díj az egy nagyon különleges díj olyan szempontból is, hogy ő is benne volt a gárdába, akik ezt alapították, és tehát hogy ő is benne volt azért mindig ezekben a tehetségkutatókban, és ő sajnos elhunyt, és az ő emlékére állították ki ezt a díjat, amit mindig a kiemelkedő zenei tehetségnek adnak. Saját dalon is dolgozok, az egyik zsűritag a Bernát Kornéllal, aki szintén gyarmati.
2: Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez, és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. Cseri Arnoldot, a Csörögi Főnix Sportegyesület elnökét hallják.
0: A Csörögi Főnix Sportegyesület az a célra hoztuk létre, hogy minél több embernek biztosítani helybe a sportot, illetve a már meglévő egyéb kis erős közösséget még tovább építsük és erősítsük. Csörögben többek között már tudunk focizni, pingpongozni, van dartsklubunk, konditermet üzemeltünk, és még karate edzések is vannak településünkön, és még talán egy mondat a névről, a Főnixről, hogy belekerült a sportegyesületnek a nevébe. A Főnix madár az ikonikus szimbóluma, ugyanis a megújulást és az újjászületés szimbolizálja nálunk, hiszen egy nagyon fiatal 24 éves település vagyunk, és ezért be a sportegyesület nevébe is.
2: 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjak Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Idegenben aratott magabiztos győzelmet a Bátony Terenyei Teke Klub a férfi NB első keleti csoportjának 6. fordulójában. A Nógrádi együttes Debrecenben a Viljav Prima SE otthonában diadalmaskodott 7-1 arányban. A mérkőzésen a Bátony Terenyeiek 3113 fát ütöttek, míg a hazaiak 3029-ig jutottak. A vendégek a szetpontok tekintetében is felülmúlták ellenfelüket 15-9-es arányban. A csapat teljesítménye különösen Horváth János és Márton Ferenc eredményének köszönhetően volt meggyőző. Mindketten jelentős fölénnyel nyerték meg párharcukat.
1: Időjárás.
2: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban. Megafon. Nagyot szól.

0: Csak magyar slágerek, most a Megafonban. Most a Megafonban.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyílt Beretváscsonát szobrászművész Mélyből magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretváscsonád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Nogotni Tibor művészettörténészt hallják.
3: Úgy érzem, hogy a vizes közegből származó, a Csepel-szigeten élő és a Balaton felvidéken is otthonosan mozgó Beretváscsonád organikus és biomorf, mondhatni bioromantikus plasztikái, és az átlelkesültség aurájának jelenléte okán ideértem a korai farönkökből faragott expresszív formavilágú, a népi fafaragó művészet ösztönösen és őszintén szókimondó, realisztikus stílusát egyéni módon őrző figurális szobrait is, valami olyan elképesztően érzékeny szellemi átalakuláson mennek keresztül, amelyek rácáfolnak a fizikai lét törvényeire.
2: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül, Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Rodák Rebeka előadót hallják.
4: Nagyon jó élmény az, amit már az első fordulóban is átélhettem így gyarmaton, hogy egyáltalán nincs az, hogy így vérmesen egymás ellen vagyunk, mint ellenfelek, hanem tényleg így egymást támogatva mindenki szeretne előrébb jutni, és tényleg az örömzene, az örömzenélés a lényeg, és voltak is már ismerősök, például a Tudakegyfád zenekart szintén bejutottak, tovább jutottak, velük is találkoztam a döntőbe, meg azért egy pár ismerős az. Mindig elmondják, hogy az Újfalusi Gábor díj az egy nagyon különleges díj olyan szempontból is, hogy ő is benne volt a gárdába, akik ezt alapították, és tehát hogy ő is benne volt azért mindig ezekben a tehetségkutatókban, és ő sajnos elhunyt, és az ő emlékére állították ki ezt a díjat, amit mindig egy kiemelkedő zenei tehetségnek adnak. Saját dalon is dolgozok, az egyik zsűritag a Bernát Kornéllal, aki szintén gyarmati.
2: Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez, és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. Cseri Arnoldot, a Csörögi Főnix Sportegyesület elnökét hallják.
0: A Csörögi Főnix Sportegyesület az a célra hoztuk létre, hogy minél több embernek biztosítani helybe a sportot, illetve a már meglévő egyébként is erős közösséget még tovább építsük és erősítsük. Csörögben többek között már tudunk focizni, pingpongozni, van dartsklubunk, konditermet üzemeltünk, és még karate edzések is vannak településünkön, és még talán egy mondat a névről, a Főnixről, hogy belekerült a sportegyesületnek a nevébe. A Főnix madár az ikonikus szimbóluma, ugyanis a megújulást és az újjászületés szimbolizálja nálunk. Személy egy nagyon fiatal 24 éves település vagyunk, és ezért beraktuk a sportegyesület nevébe is.
2: 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Idegenben aratott magabiztos győzelmet a Bátony Terenyei Teke Klub a férfi NB első keleti csoportjának 6. fordulójában. A Nógrádi Együttes Debrecenben a Viljav Prima SE otthonában diadalmaskodott 7-1 arányban. A mérkőzésen a Bátony Terenyeiek 3113 fát ütöttek, míg a hazaiak 3029-ig jutottak. A vendégek a szetpontok tekintetében is felülmúlták ellenfelüket 15-9-es arányban. A csapat teljesítménye különösen Horváth János és Márton Ferenc eredményének köszönhetően volt meggyőző, mindketten jelentős fölénnyel nyerték meg párharcukat.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás. Időjárás.
2: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Halló, halló, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
8: Halló, halló, jó reggelt!
7: Na, szia, Ádám! Hát, itt vagyunk, szia, Nóri! Na, minden oké? Okay?
8: Minden,
7: abszolút. Jól van. Köszöntjük a kedves hallgatókat, mert elmúlt 6 óra, mégpedig 7 perccel, így október 14-én, szerdán, úgyhogy nagy taps mindenkinek, kedvesek.
8: Aki már eljutott ide, vagy éppen aki már ébredezik, hát bizony. Óriási jó reggelt nektek!
7: Igen, hát mert azért figyelj, talán tegnap volt az első, akkor nem mondtam, de ma már második, amikor úgy azt mondom, hogy hát lehet, hogy már a Jagger alsómat föl kell venni a bicikléhez.
8: Csípős az idő.
7: Tehát azt mondtam, hogy hát te
8: Igen. Azért közel volt most már nagyon a nullához.
7: Igen, ugye? És már reggel is be kellett kapcsolni a kazánt egy picit, hogy
8: tudod. Jó, hogy, hát nekünk már megy a fűtés.
7: Estére még úgy tudod, bedőrentesz a 24 fokra, lekapcsolom, és akkor utána most reggel volt az, hogy hát föltekerem is.
8: Jó leség,
7: aztán
8: az
7: lekapcsolom megint, mert jó leség.
8: Igen, én most éppen teát kortyolgatok, mert bizony. Ilyenkor már ez van, hogy kis bizony. Meleget.
7: Én annyira leszoktam a teáról, tökre. No. Nem tudom, hogy miért. Annyira teás voltam egy ideig, és aztán meg így...
8: Megcsömörlöttél lehet a teától, nem?
7: Tehát, ilyen baj, nagy fazék, de lehet, hogy vissza fog
8: jönni. Ahhoz, hogy neked is jól fog esni a te.
7: Na, jól van, mielőtt elmondjuk, hogy mivel készülünk ma, mondjuk el, hogy kikre gondoljunk
8: Igen,
7: ma.
8: Igen, a mai névnaposaink. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Helénnek, Alánnak, Beatrixnek, Domosnak, hát Ilma,
7: Igen.
8: Ellel, Ilma.
7: Ilma.
8: Igen, ott és van. Krizanta, illetve Lívia nevű névnaposainknak Isten
7: értesen. Így van. Tüketek. A krizanták, milyen szép.
8: Igen, krizantén.
7: Krizantén, nem tudom, krizanta. Na jól van. Egyrészt, na Ulrikánk, itt van, akkor azért általában van egy életmódunk mindig, ugye?
8: Így van.
7: Úgyhogy, igen, a büdös, lábszagú, savonyú káposztával fogunk többek között foglalkozni.
8: Szerintem nem ezzel hoztál kedved, de majd azért igyekszünk enni sokkal jobban előadni.
7: Gyerekek, a jó, büdös, lábszagú, savonyú káposzta, meg annak a leve.
8: Ó, de az mekkora nagykaja, atyaiék. Szereted? Nyilván,
7: én olyan vagyok, hogy beszélgessünk róla, mert ugye akkor itt gyakorlatilag a fermentált zöldségekről, savanyúságról fogunk beszélni, ez miért jó nekünk. Hát én nekem volt olyan példa, amikor hoztam ebédet magammal, és nem hoztam mellé a savanyúságot, én elmentem a közeli étterembe, és csak azt vettem, és jöttem vissza, mert
8: nagyon
7: nem tudok nélküle meglenni. Tehát, Igen. hogy én nekem minden játszik, cékla, uborka, káposzta, még a zöld paradicsom is savanyítva. Tehát, hogy én minden, én imádom.
8: Imádom,
7: oda vagyok. Érte.
8: Igen.
7: Legyen
8: igen,
7: csípős, nem akkor... csípős, répa, tehát
8: és ezt átbeszéljük azt a részét is, hogy mennyivel királyabb az, ha magad csinálod. Igen, költségben is, meg mindenekében is.
7: Na, ez az egyik. A másik pedig az, hogy megkérdette Balassagyarmat város önkormányzata a közösségi költségvetés 2-t, mert hogy ugye a tavalyi évben indult el először az, hogy gyarmatiak tudnak benyomni mindenfajta ötleteket, hogy adott választókerületükön belül, ahol ide élek, ott mit kéne megcsinálni, és ebből aztán lett egy ilyen kis, hogy mondjam, szakmai szűrés, aztán kitették ugye a variálásokat, mire lehet szavazni, és akkor megszavazták, és akkor tavasszal indult el a felújítás.
8: Ez volt az, amikor én egy kerületi koncertet, egy bulit szerettem volna.
7: Ez az. Jó, van Szévi, ez az. Ez a második rész. Második rész most jön majd. Jó, úgyhogy Csak Gábor polgármesterrel erről is beszélgettünk, mert hogy fontosak ezek, úgyhogy drága gyarmati testvéreim, tessék azért betudni egy-két jó ötletet majd. Jó, úgyhogy ez is témánk, úgyhogy indulunk. Rendben?
8: Jó, megbeszéltük.

0: Ha szerda, akkor 90-es évek, és hát azért jó ez az a rovat, kedves hallgatók, mert hogy hát olyan emberekkel tudok megismerkedni én is, akiket nem ismertem még.
1: No.
0: Igen, 81 évesen mai napon Colin Hodgkinson, ő egy brit blues, jazz rock, hard rock zenész, és egy különleges alakja ezeknek a stílusoknak, mert hogy ő volt az, aki ezéként alaposan felforgatta a basszusgitárról alkotott elképzeléseinket. A neve neked sokat nem mond, ugye?
1: Konkrétan nem, inkább
0: nekem sem
1: egy
0: mondott.
1: Kórhoz hasonlít a neve.
0: Igen, viszont ugye itt a 60-as években indult a pályája, és hát innentől kezdve nem csak saját bandákat hozott, hanem ugye session zenészként is ott volt Mick Jagger mellett, Cozy Powell mellett, John Lord mellett, Chris Lea mellett, ott volt Paul Butterfield mellett, ott volt egyébként a Spencer Davis Group mellett.
1: Itt azért már egyre többet mondanak
0: a neve. Olyan session zenész is volt, aki minden mai napig aktív, aki egy csomó-csomó zenekarban benne volt, úgyhogy jön egy-két érdekesség hozzá kapcsolódóan, és ha már a Spencer Davis Groupot mondtam, akkor jön a Gimme Some Lovin', azt mindenki egyébként ismeri, egy nagyon jó nóta, viszont érdekes, hogy ugye a 97-es Spencer Davis Group Live című lemezen egyébként egy koncert lemezről van szó, és a koncerten ugye Colin volt az, aki basszus gitározott, nem találtam meg a különféle streamer oldalakon ezt a koncertlemezt. És fönt se a megosztókon, tehát hogy ez valahol eltűnt.
1: Vagy zárt ajtók.
0: Igen, úgyhogy egy klasszika jövünk, és akkor Colinról egy pár érdekesség fog majd jönni.

0: mekkora nóta ezt, jó Isten. Igen. Érted? Tehát ez nem kell koffein, ez kell. Spencer Davis Group kell, Jimmy Sam Lavin. Igen, a Colin Hodgkinson, hogy jazzrock, hardrock, különleges basszusgitáros alakja, ugye 60-as években indult a pályája, és kiderült az hamar, hogy a basszusgitár nem csupán a ritmus meg a harmónia megtámasztására szolgál, mert hogy 70-es években megalapította a Backdoor nevű triót, amelyben ugye a basszusgitár került a középpontba, és arra épült fel gyakorlatilag az egész zenekar, és ugye hagyományos gitáros nélkül játszott, és ugye Hodgkinson volt az, aki a dallamokat, az akkordokat, meg a szólókat is basszusgitáron játszott.
1: Mekkora?
0: Tehát Marcus Miller, meg nem is tudom, tehát hogy Jaco Pastoriustól kezdve voltak ilyen arcok, úgyhogy ő tényleg úgy használta a basszusgitárt, mint egyébként akár egy szólógitárt is, és ugye Alex Korner blueszenésszel, Whitesnake-kel, Mick Jaggerrel dolgozott, a Ten Years Afterhez is csatlakozott, és hát gyakorlatilag egy ilyen otthonosan mozgó, kísértező jazzrocker volt, hagyományos blueser volt, meg a rockban is benne volt, és hát ugye azért egy különleges ember, mert minden a mai napig egyébként mennek hozzá zenésztársak, kikérik a véleményét, tehát hogy az egyik olyan alak volt ő, aki már úgy használta a basszusgitárt, mint egy szólisztikus hangszert.
1: És elég jó eredménnyel.
0: Mind a mai napig követik őt egyébként. Úgyhogy tessék utána nézni a munkásságának, mondom, Cozy Powell, John Lord, Chris Rea, Mick Jagger, tehát rengeteg olyan projektben van benne, amely az, hát itt azért igen, egy Chris Rea-t azért nem kell bemutatni. Úgyhogy megismerkedtünk ezekben a percekben, tehát Colin Hodgkinsonnal, tessék rákeresni a projektjeire.

0: Nézzük meg október 14-ét, tehát ami minden történt velünk, és mindenki mással ezen a napon. Hát itt 1947-ben vagyunk, amikor először repülnek a hangsebességnél gyorsabban gyerekek.
1: Ezek pont az a kategória, ami ugye nekem például laikus embernek, hát szinte nem tudod felfoghatatlan.
0: Igen. Én mindig azért szeretem ezt, mert hogy mindig szeretem összehasonlítani azt, hogy ugye mi történt, 47-ben vagyunk. Ugye akkor elindul majd a kommunista tisztogatás, meg minden, tehát hogy innentől kezdve zuhanó sebességgel megyünk bele a mélybe. Ugye?
1: Hangsebesség gyorsabban,
0: hogy mi minden vár ránk itt a kommunisták által. Viszont a világnak a másik felén meg éppen a tudósok azon dolgoznak, hogy a hangsebességgel is gyorsabban tudja menni, és csak Jäger, amerikai berepülő pilóta léptet a hangsebességet az X-1 kísérleti repülőgépével.
1: Annyira
0: tehát, hogy mennyire durva, ugye, hogy nekem mindig az volt az egyik ilyen nagyon nagy kontrasztom, amikor előszokott jönni az, hogy 56-ban adja ki az első demo felvételét, vagy első single kis megjelenését októberben egyébként James Brown. Miközben minket lőttek. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon durva egyébként. Na, Sir Roger Moore, James Bondunk, mai napon születik. Én egyébként rájöttem arra, hogy imádom az összes régi James Bond filmet is.
1: Igen.
0: Hát én szeretem.
1: Helyből egyébként, ha már ugye Roger Moore, hát azért mi jut eszedbe az úriember, maga az elegancia, nem? A
0: igen.
1: Férfi, milyen...
0: Igen. És nagyon szerettem egyébként, rájöttem arra, hogy a Daniel Craig-es James Bondokat nagyon imádom. Aztán, hogyha lehet rangsorolni, akkor inkább a Sean Connery és Roger Moore-osokat szoktam betenni ilyen második-harmadik helyre. Timothy Dalton-t annyira nem szerettem, és akkor utána jön a végén, hát Pierce Brosnan, sorry, de hát...
1: Én sose voltam egyébként Pierce rajongó.
0: Ezeket is,
1: de annyira nem. Na. Régi. Én is, sőt, ahogy egyre tapasztaltabb vagyok, mondjuk így, egyre jobban szeretem én is a régi dolgok.
0: És itt még egy példa, ha már James Brown-t felemlegettem, hogy 57-ben a mai napon dobják piacra Elvis Presley-től a Jill Hayes Rock című nótát. Tehát mi van 57-ben hát, nálunk? Tehát, hogy akasszák a fél országot, érted? Meg börtön minden, és közben meg Jill Hayes Rock van 57-ben.
1: Inkább Jill Hayes Rock lett volna nálunk is.
0: Igen, ezért érdekesek ezek szerintem. Na jó, van, menjünk akkor tovább. Elvileg Fodor Miklós már a vonalban, úgyhogy egy régi Nógrádot megnézünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1975-ben vagyunk, és hát október 14-ei a Nógrád, kedves hallgatók, úgyhogy frissek vagyunk, és üdék, és abszolút aktuálisak, és arról szól a cikk, egy képriport, hogy vontatottan halad Salgótarjánban az új autójavító szerviz építése, a jelenlegi Afid üzemcsarnoka már szűknek bizonyul a gépkocsik gyors, pontos javítására, ezen kívül a lakatos munkák végzésére sem tudnak helyet biztosítani a műhelyben. Az új üzemcsarnok kivitelezését a Kipszer vállalat végzi. A tervek szerint már 1974-ben át kellett volna adni a szerelő csarnokot, a határidő csúszik, így késik a karosszériajavítás, a szakmunkás képző bevezetése, a szociális létesítmények igénybevétele is. Az autósok és az Afid szerelői sürgetik a kivitelezőt, a kultúrált szolgáltatáshoz a javítások gyors elvégzéséhez is szükséges, ez azonban csak a korszerű műhely átadásával valósulhat meg. Na hát ennyit erről a történetről, és akkor Fodor Miklóssal beszélgetünk erről, mert ott a 70-es évek közepén járunk, és hát azért itt gondolom már bedürrentek az autók is, hát muszáj azért itt a karbantartásnak valamifajta szolgáltatást összehoznia, úgyhogy a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese itt is van a vonalban. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Szia! Na, hát akkor ugorjunk vissza az időbe, és hát azért tényleg mondjuk ez az időszak az, amikor azért így, nem tudom én, a népnek a számára is már gondolom egyre több az autó, és hát bővülnie kell a különféle szolgáltatásoknak Salgótarjánban.
3: Így van. Ugye az Afit volt az autó fenntartó ipari tröszt, ez egy országos vállalat volt lényegében, számozott műhelyei vállalatai működtek az ország különböző pontjain. Itt ez a 75-ös építkezés, na most ez az, amikor most azt mondom, hogy általában elég jó ismeret tarját, de megmondom őszintén, nem vagyok 1000%-ig biztos, szerintem ez a Volánnál volt valahol, aha, ott épült, de mondjuk, hogy az esküt most nem tenném le, a fotó alapján nem egyértelmű nekem, de szerintem ott volt az Afit rész. Igen, ugye 1965 és 82 között intézte a hazai autószervizeket. Mi volt jellemző abban az időszakban az autószervizekre? Hát nagyjából ugyanaz, mint az autóvásárlásokra. Tehát magyarul ugye ezekre a KGST gépkocsikra ugye gyakran hosszú évekig kellett a listákat kivárni, bezön, amíg a vásárló ugye megkapta a Trabantját, Warburgját, Ladáját, Skodáját, Dacia-ját, ugye attól függ, hogy melyik a kis Polskit. És ugyanez volt, ugyanez a tendencia volt egyébként az autó, tehát gyakran a szerelőknél is, hogy bevitte az ember, aztán gyakran miután bevitte, még várni is. Hát először is kapott időpontot, gyakran az is hónapokkal később, mint ahogy bejelentkezett, és gyakran volt alkatrész hiány, amiket be kellett szerezni, aztán ugye az emberek ugye próbálkoztak ugye más csatornákon is működni, hát ugye mindig voltak azért nem hivatalos autószerelők.
0: Ez a 2026 ról beszélnénk, Miklós, nem? Tehát, hogy így...
3: Hát azért más a helyzet, azért ma már gyakran van az, hogy basszus, elnézést, az embernek nincs izé, tehát nem tudja normálisan felújítani, sokba kerül egy alkatrész, inkább vesz egy újat.
0: Lehet, hogy jobban igen, ebben igazad van, lehet,
3: de
0: hogy...
3: Ez nem úgy ment. Igen. Abban az időben végre nekik ki kellett használni egy autó, mert nem ám úgy volt, hogy csak úgy hozzájut valaki, elmentek bontókba esetleg, megfelelő kapcsolat útján lehet, egy jó borra való odacsúsztatással az Afitnál is fel lehetett gyorsítani a folyamatot, hogy meglegyen a megfelelő alkatrész. Rengeteg ugye csináld magad autós ezermester volt ebben az időszakban, hát voltak ilyen kézikönyvek is, ugye Trabanthoz, Warburghoz, Ladához, hogy alapvetően ugye az volt ugye a egyszerű, hogy ezek még egy egyszerű szerkezetek voltak, itt még azért bőven a...
0: Otthon is meg lehetett csinálni, igen.
3: Igen, akinek volt hozzá egy kis érzéke, az nagyon sok mindent meg tudott otthon is csinálni. De a lényeg az, hogy itt a hivatalos vonal, ez a fit volt. Jó, igen, de megvoltak a párhuzamos csatornák már ekkor is. Hivatalos maszek autószerelők már inkább csak úgy a 80-as évektől lettek, úgy tudom, de meg lehetett oldani, csak hosszú utánajárás volt minden.
0: Persze, gondolom. Oké, Miklós, holnap folytatjuk egy másik témával. Oké, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm.
0: Szia, minden jót neked, mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
5: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
11: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
12: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
11: Elszáll, mint a szélben a fény.
10: Nem akarok elszállt szint lenni.
12: Haza kell találnunk!
8: Elfelejtett sziget a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
13: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
14: Megnyílt Beretvás Csonád szobrászművész Mélyből magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csonád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjak Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Maffiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott.
1: Időjárás.
14: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
14: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
7: Nagyon szól.
15: Elmúlt 7 óra 3 perccel ezek voltak a hírek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
16: Jó reggelt! Szia Ádám!
15: Hello Nóri! Jó lesz a téma?
16: Mindenki. Nagyon jó lesz. Figyelj, itt folyamatosan nevetek, mert nem hallják itt az emberek, de hogy hogyan vezeti elő Ádám ezt a...
15: Hát ahogy reggel fölvezettem, úgy
16: folyamatosan ezt tolja most ma is. Itt a háttérben.
15: Igen,
16: a fermentálás egyébként
15: igen,
16: a téma.
15: Életmód rovat, így 2026. október 14-én szerdán, még pedig életmódon belül a savanyúság fogyasztásának fontos dolgokat fogjuk átbeszélni mindjárt.

0: Sevanyúság, gyerekek, tehát, amiről beszélgetünk az életmód rovatban, mert hogy kell a sevanyúságról beszélgetnünk az életmód rovatban.
1: Ennyire egyszerű.
0: Ugye?
1: És tekintve, hogy most jön ennek az ideje, ugye, a savanyúság. De én emlékszem, nekem az anyukám mindig azt mondta, hogy neki az anyukája azt mondta, amikor eltette a savanyúságokat, hogy majd tére, majd ha esik a hófiam. Tehát, hogy én úgy nem szerettem, hogy amikor azt a fú, de jól néz, még össze is futonyát, a számban, ha rá gondolok, és várni kellett, mert a spejzben, hogy majd, ha tél lesz, akkor ehetünk belőle.
0: Igen.
1: De ma már ez nem így van, legalábbis nálam például nem.
0: Igen, mert például, ha már visszahozom ezt a jó, büdös, lábszagú, savanyú
1: káposztát, ez tolja így van.
0: Minél jobban megvan fermentelve rothali, annál jobban imádom, tehát kész. És amikor főzök vele, akkor én nem szoktam egyébként kinyomkodni sem meg semmi. Tehát, hogy itt tudod, hogy benne maradjon, legyen
1: attól
0: jó,
1: savanyú. Tehát igen, ha nyilván te tudod, hogy te tetted el, igen, és azt, akkor azt tudod, milyen mértékű, mert igen, van egyébként az a savanyú káposzta is, amit azért egy picit át kell.
0: Jó, bődös, zocskú, lábszagú. Tudják a hallgatók, hogy miről beszélek, mert tényleg, amikor megveszed például, és akkor utána mondjuk már egy hónapja ott
1: van. De ha látnák hozzá a mimikádat, és óriási.
0: Fú, nagyon jó. Igen, tehát én olyan vagyok, hogy én augusztusban is simán.
1: Bármikor
0: hát savanyú káposztát durrantok. Ugye tudom, hogy a nyár az egyébként a rothasztott tubotkájé, ugye a Covid-nek a szezonja, most már elhagytuk azért sajnos.
1: Sajnos, ahogy
0: igen,
1: mondod.
0: De lehet azért kapni olyat, ami jó. Nem az igazi otthoni rothasztott, puffasztott, felfort, fermentált izé, de az is még úgy adja.
1: Puffasztott, az már igen, baj a puffasztott igen is azért.
0: Úgyhogy beszélgessünk erről, mert hogy én nagyon savanyús vagyok, tehát hogy én tolom az arcomba, a céklától kezdve mondom, a gyöngyhagymán keresztül, a káposztán át, a csalamádé, a nem tudom én, zöld paradicsom, mindent.
1: Répa, cékla, mindent lehet.
0: Legurítok vagy két-három kortyot is rá, hogyha úgy van, úgyhogy beszéljünk majd külön a levérről is, ugye már nagyon fontos. Meg hogy miért jó az, hogy ezt toljuk a testünkbe szezontól függetlenül, bár most a savanyú káposztának lesz a szezonja.
1: Épp ennek lesz a szezonja, meg egyébként minden más, mert azért a csalamádé, a vegyesvágott, a mi például már mint anyukámék, még karfiolt is tudom, én azt is nagyon szerettem savanyítva eltenni, cukkini, nagyon sok cukkini volt, és azt is ugyanúgy akár kovászos ubiszerűen, vagy akár savanyúságszerűen is el lehet tenni, tehát széles a tárház.
0: Miért egészséges? Ugye, ha már életmódról volt, akkor arról beszélünk, hogy ez kiknek jó fogyasztani, mit tesz rendbe benned, miért is jó úgy is fogyasztani, akárhogy mondjuk nem csak kifejezetten mondjuk a rántottus mellé betorod, hanem mondjuk amúgy is akár kúraszerűen, vagy éppen tudatosan mondjuk meginni a levét, stb.
1: Na ezt fogjuk részletezni.
0: Megyünk ezzel is tovább.

0: Savanyúságok a témánk az életmód rovatban, mert hogy hát ilyenkor egyrészt a vitaminforrásként tudunk a téli időszakban tekinteni rá, erről beszélgetünk majd itt a Nórikával, másrészt pedig ugye olyan plusz cuccok vannak benne, amik például hát rendbe tehetik testünket, beleinket, de mi minden mást is, na menjünk igen. Akkor, honnan
1: kezdjük
0: induljunk?
1: Kezdjük egyébként azzal, hogy a fermentálás maga, tehát megint csak odalukadunk ki, hogy ez marhára nem egy új dolog. Uh-huh. Ez egy ősi tartósítási módszer tulajdonképp, ami régen nyilván nem volt hűtő, mégis el tudták tárolni úgy a zöldségeket jól, hogy még roppanós is maradjon, meg maradjon valami vitamin.
0: Igen, tudod,
1: meg
0: répát bele tartom. Ugye a homokba, meg nem tudom, ezek a régi praktikák például.
1: Mi még régen otthon, nem is annyira régen, vermünk volt ásva ott az udvarban, egy verem, és oda almát, pont azt beszéltem a férjemmel valamikor, hogy vettük meg volt az alma, újságpapír, nyilván ez nem fermentálás, de ugyanúgy
0: igen, a régi
1: verembe, a répát be ott a verembe, és akkor tulajdonképp így vészelt át egy egész telet. Szóval, na, visszatérve a fermentálásra, igen, nem csak tartósítjuk vele, hanem viszonylag tápanyagdúsan tudjuk tárolni. Most mi maga a fermentálás? Ugye az egy többnyire ilyen tejsavas erjesztés tej jelenléte nélkül, mert hogy a zöldségeken, mondjuk akár a répán, vagy a káposztán, vagy bármi, a felületén lévő baktériumok elkezdenek együttműködni a zöldségben lévő cukor tartalommal, uh-huh. És az erjed, az kezd el tulajdonképp erjedni. Nyilván, amikor kívülről beavatkozunk, akár a kenyér, ugye egy kovásznál igen. A kenyérrel megsegítjük azt, hogy elinduljon ez az erjedési folyamán, illetve most nemrég találkoztam valakivel, aki mondta, hogy ő nem kenyérrel, hanem ő gluténérzékenyek és nem is akarja, és ő krumplival erjeszt. Mert hogy a burgonyának is ugyanúgy ott van
0: igen, a emlékszem, hogy anyám az annól mind a kettővel tolta.
1: Tényleg?
0: Tehát, hogy berakott
1: nekem meglepi volt ez a krumpli.
0: És akkor utána meg rárakta a kenyeret, és akkor úgy ki. Tehát ő krumplis is volt.
1: Én pilláztam a krumplival, mert én nekem még nem volt meg egyébként ez a része, de nyilván maradjunk mondjuk a savanyú káposztán. Áll. Mit csinálunk? A savanyú káposztát ugye lereszelgészed, meg nem túl fűszeresen.
0: Igen, de... és akkor be egy ilyen ectes történetbe esőtök kezdve.
1: De van az ecetes erjesztés, illetve van a saját maga savanyi

0: tanítás, amit elmondtam, ja, hogy saját maga által. És az a saját maga által az sokkal jobb, mivel ő maga váltja ki ezt a folyamatot saját magából, és a minél természetesebb marad, tehát ő maga savanyít, tulajdonképp a pH-ja csökken, azt hiszem, ezt mindig összekeverem a savanyúnál, de szerintem igen, tehát savanyúbb lesz, és probiotikus hatású anyagok szabadulnak föl belőle, mert nem egyenlő a probiotikuma, mert ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy egyél rengeteg savanyú káposztát, mert akkor az olyan, mintha probiotikumot ennél, nem, de nagyon hasonló a hatása, szóval jótékony hatása van a bélflórára, a házilag erjesztett vagy fermentált savanyúságoknak, már csak azért is, mert ugye ezek a zöldségek, már bocsánat, de így nyelek közben, annyira ennék is belőle, ezek a zöldségek egyrészt megmarad a rost tartalmuk, amiről mindig beszélünk, hogy minél több rostot, minél színesebben próbálunk nem csak a káposztát, hanem ahogy beszéltük, a céklát, a répát, a karfiolt, a paradicsomot, bármit, ha fermentálunk otthon, vagy savanyítjuk, minél színesebb, annál többféle nyomelemet, vitamint viszel be a szervezetedbe, és rostot is beviszel, illetve olyan baktériumokat, amik színesítik a bélflórádat, és nekünk ugye mindig elmondom, hogy az a jó, ha minél színesebb, minél több fajta, minél jobb fajta összetételű bélflóránk van azokból a baktériumokból, amik a jók. Szóval nagyon-nagyon jót teszünk azzal, ha bírjuk. Itt egy picit hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy annak, akinek ilyen autoimmun, tehát ez az IBS, vagy valami olyan bélbetegségben érintett, neki kimondottan ellenjavalt. Szóval azért az legyen meg, aki hisztamin intoleráns, ő nekik is, ezek a savanyúságok sajnos rossz hatást váltanak ki, de valószínűleg, aki érintett ebben a problémakörben, az tudja, hogy igen, igen, okay. igen, ez kerülje.
1: Jó. És akkor a levével is tudunk valamit ugye kooperálni, mert hogy akkor most elmondtuk azt, hogy akkor ez ott vagyunk, akkor ezt együtt toljuk, ugye egyrészt azért, mert ugye ez a B-baktérium minket tudja egyébként föltuningolni, másrészt tele vannak egyébként nyomelemmel, tápanyaggal, vitaminnal, mert ugye nincsenek is megfőzve, tehát hogy nem főzzük ki belőle, meg nem sütjük ki belőle, ott vannak szépen, megsavanyodva, rothaszva, punyadva,
0: büdösen,
1: igen, de imádjuk egyébként.
0: Mert nyilván az erjedésnek egyébként az a szaga.
1: Igen, és akkor azért mindenki, én tudom azt, hogy mindenkinek, vagy szerintem is sok olyannak van, hogy például én tudom azt, hogy nekünk a nagyinak a szomszédja, az Anus néniné, például én imádom az ő csalamádját, mert hogy ő pont úgy el tudja, én szeretem az édest is. Tehát amikor egy picikét friss káposztája megvan, és akkor lereszel, és akkor csinál belőle egy ilyen friss csalamádét, amire nem vársz mondjuk 3 hónapot, hanem azért csak, hogy éppen ott beindulnak, és így megőrülök érte, mert akkor meg az nagyon. Meg egyébként imádom az alatt, hogy olyan szavanyú, érted, hogy ez ilyen...
0: Hogy összefolyik, vagy összecuppan a szád.
1: Én azt nagyon szeretem, tehát hogy én ezeket bírom, és mondom, én a céklától kezdve mindent, mert hogy, és én úgy vagyok arra, hogy én tudatosan szoktam változtatni. Tehát valamikor egyik héten kovjúbi hetem van, következő héten mondjuk cékla hetem
0: nagyon
1: van, mert
0: csinálod,
1: hogy föltúrjam a vasamat is például, akkor utána mondjuk én csalamárdés napot tartunk.
0: Na és ettől lesz például egy tökéletesen
1: Példás a bélflórán.
0: Így van, de így, pont igen, így, ahogy mondod.
1: Ezt így szerettem. Utána mondjuk ubisalit csinálok, plusz mondjuk azt hozok, és akkor azért, tehát ilyen kis variálva.
0: Annyi, hogy itt hadd térjek ki arra, hogy én sokkal jobban szerettem, már mondtam az elején is, a házilag, ha persze tehetjük, mert ugye egyrészt abból ritkán teszel édesítőszert, igen, meg egyéb ízfokozót, vagy adalékanyagot, vagy tartósítószert, mert amúgy a jó savanyúság hűtve jó. Mármint hűtve szükséges, igen, mert igen, ugye a szoba a hőn azért igen megerjed, vagy mit tudom én, micsoda. Nekünk például Ricsi most rakott el, és én közelharc van belőle, most rakott el, mert tavaly volt először csalamádét, vagy ilyen vegyesvágottat, édesebb verzióval. Fú, figyelj, én rólam tudni kell, ahogy te is, hogy én is nincs, tehát én tök főzelékhez is megeszek egy valak savanyúságot, de én nincs tök mindegy. Kész. És így volt vele, egy kint van a garázsban, és hát nem tudom, hogy behozzak-e.
2: Rájártatok?
0: Hát. Nem, sajnálja tőlem. Ja. Érted? Ennyire egyszerű.
1: De egyébként meg, hogy mondjam, tehát, hogy kell neki még, vagy már?
0: Nagy, nem, vagy, kész van. Teljesen kész van. Igen. Mondom. Tehát nekem például apukám is rengeteget csinált, tehát a savanyúság lánunk ilyen
1: férfi. Én nem csináltam még, én fogok
0: na,
1: most.
0: Na hajrá,
1: én fogok
0: csinálják.
1: Most. Én gyors bevet, akarok ilyen gyors bevetésűt is, hogy akkor ne kelljen neki ott két hónap után, hanem mondjuk két hét után, hogy be lehessen dörrenteni.
0: Ez egy
1: kész,
0: hét alatt kész
1: egy
0: volt.
1: Hét alatt
0: majd odaadom a receptet, Jenny finom, nagyon
1: kell nekem. De hogy én is így vigyek vele. Na, még azért beszéljünk arról, hogy akkor a levével mit lehet kezdeni tényleg, mert hogy én emlékszem, nekem eszembe van az, hogy például amikor gyerek voltam, akkor keresztanyám volt az, aki a uborka sátának is ugye levét, azt még simán csapatta utána simán. Még.
0: Vagy az ugye más naposságnál.
1: Igen, savanyúságra, és úgy, hogy akkor az még plusz akar egy energia, vagy egy ilyen vitaminbomba még, ez a lé?
0: Kimondottan vitaminbomba is lehet, így van, mert nagyon sok esetben kiázik, ugye ezért, ha több időt hagynak neki, igen, mint mi, hogy egy hét után megesszük, akkor bizony beleázik a savanyúság levébe az ásványi anyag, vagy vitamin. Nyilván bomlik el belőle, mert ugye a vitaminok is, tehát C-vitamin egyébként
1: időhöz
0: jellemző,
1: kötve,
0: ugye a, tehát valamennyi bomlik, de mivel nem hőkezeljük, ezért sokkal több marad benne a fermentálás folyamán, a fogyasztáskor. Ugyanúgy mondjuk egy A-vitamin, tehát egy sárgarépa vagy, amiben ilyen karotinoid van, ez a narancsos pigment, ő az A-vitamin előanyaga. És annak is ugyanúgy a levében, mondjuk ha sárgarépát vagy paradicsomot vagy valami csodát teszel el, akkor mondjuk a zöld paradicsomnál nem feltétlen, mindegy, maradjunk a sárgarépánál, annak is a levében az A-vitamin előanyaga, ha azt iszod meg. A káposztának a C-vitamin előanyaga, ott nem az előanyag, ott maga a C-vitamin. Úgyhogy mindenképpen semmiképp eszünkbe se jusson kijönteni azt a levet.
1: Két-három korcs, mondjuk.
0: Igen, akár az, annyi, hogy figyeljünk oda, hogy ne így omorra, tehát ezek ugyanúgy, mert azért az egy erős lé.
1: Igen, ez egy ilyen, igen. Jó, összegzünk. Mindjárt. Jó. Savanyúságot együnk is, még eszünk is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Megnyílt Beretvás Csanád szobrászművész Mélyből magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott.
3: Időjárás.
4: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Milleniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Hú, hát itt milyen receptcserék mennek a megaslágerek alatt. És egyébként én hallom azt, bár lehet, hogy csak képzelem, nyilván tehát értitek, hogy mire gondolok, de hogy így azért ez még mindig téma, hál' Istennek, legalábbis vidéken, hogy akkor a mamának a receptje, a szomszéd Annus nénének a receptje, hogy akkor úgy kapunk a szomszédtól is, hogy ezt úgy őrizzük, mint a Szent Grált, mert abból csak hármat kapunk, mert akkor sokat csinál, de akkor mindig szét, és akkor ezt akkor veszük elő csak, amikor, mert így hogy van. Az olyan, hogy azt nem szabad elkótyavetélni, viszont mert mégis kimész be a garázsba, és be akarod hozni, és sajnálod, hogy most csináltuk meg, és már is megesszük. Tehát, hogy ez...
1: Nem, én nem sajnálom, Risi sajnálja.
0: Tehát, hogy szerencsére ez még szerintem azért beszédtéma is, ez mindenhol, nem tudom én,
1: a pataktól
0: kezdve, zabarig mindenhol.
1: Talán egyre inkább menő lett megint.
0: Igen, a jó csalamádé.
1: A jó csalamádé.
0: Na, összegezzünk akkor, hogy szoktuk a hallgatók felé, mert hogy azért egy picit itt el szoktunk menni a kanyarokba is, meg mellékágokba is, mert azért tényleg ezek jó témák, hogy akkor alapvetően a legegyszerűbb recepteket érdemes keresni, ugye?
1: Mindenképp. Nyilván interneten is elérhető már a világ legegyszerűbbje is, de én, ahogy mondtad, az a legnagyobb kincs. Ha van még élő olyan rokon, nagymama, nagynéni, szomszédasszony, bárki, kérjük el a receptjét, írjuk le, és az apró részletek is számítanak, hogy fiam, egy ilyen tenyérnyi, vagy olyan maréknyi, vagy akkora fej, vagy ha olyan a torzsája, azt már ne reszeld, vagy bármi kis nyalánkságot hozzá, illetve lehet kapni, én tudom, nekem még apa is a savanyított káposztát, ebbe a 20 literes kerámia cuccba, még meg is ragasztottam, mert eltört már a teteje, tehát hogy az is
0: lehet.
1: Ilyeneket is, ha lehet, ha van rá lehetőség, tartsunk meg, csináljunk, vegyük meg, ilyenkor van az alapanyagok beszerzési ideje.
0: És ugye amiért fontos, és amiért beszéltünk erről ugye most a szezon kapcsán, ugye, hogy ilyeneket készítsünk, meg vásároljuk, meg szerezzünk be, ugye, mert hogy rengeteg ásványanyag van benne, rengeteg vitamin van benne, rendbe teszi a bélflóránkat, pláne akkor, hogyha mondjuk különbözőeket veszünk, vagy fogyasztunk, és
1: így
0: váltva
1: van,
0: akár.
1: Rost tartalma
0: és vastartalma, hogyha mondjuk egy céklás heted van, tehát hogy ezeket lehet egyébként variálni, hogy akkor két napig eszünk a céklát, két napig után átállunk, mondjuk nem tudom én, almapaprikára, tehát ezeket nyugodtan lehet csapatni, és ugye még a leve, amiről beszéltünk, hogy ez arra már nincs idő, hogy ezt még egyébként föl lehet használni gasztró sztorikba, és ugye úgy, mikor megfőzöd a húsvétkor a főtarját, és hogy megmarad ugye a füstös főzővíz, akkor abból simán csinálsz egy húsvét sonkalevest, vagy bablevest belőle.
1: Hogy hűtőbe tároljuk el a levét.
0: Igen.
1: Tehát hűtőbe lezárt üvegbe, ami légmentesen zár, nem erje tovább. Felhasználható bármikor, és kanalazhatunk egy-egy.
0: Igen. Úgyhogy tessék enni savanyúságot. Tudjuk azt, hogy jó, büdös, lábszagú.
1: Jó lesz.
0: Nagyon megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
9: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a Balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Rio, ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
13: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
14: Hadouken! Street Fighter, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
15: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
17: Hírek.
16: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül. Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Jóvá hagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek az Egyesült Államokban a Georgia állambeli Six Flags Over Georgia vidámpark egyik hullámvasútján történt incidensben. Az Atlantától mintegy 25 kilométerre található park üzemeltetői hétfőn erősítették meg a történteket. A helyi rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a haláleset pontos oka egyelőre nem ismert. Szemtanúk beszámolói szerint valaki kizuhant a hullámvasútból. A felvételeken az látható, hogy a szerkezetet menet közben megállították, az utasokat pedig a dolgozók kísérték le a magasból. A Goliát nevű hullámvasút 60 méter magas leemelkedik, és akár óránként 112 kilométeres sebességgel is haladhat. A vidámpark üzemeltetője részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
9: Időjárás.
16: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu.
19: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
20: Közlekedés.
16: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
17: Megapon.
3: Nagyot szól.
20: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, hello, hello!
21: Szép napot, sziasztok!
20: Itt vagyunk, meg vagyunk is az első vendéges témánkkal. Megyünk tovább, mert hogy hamarosan a tervénk szerint majd Csa Gábor Balassagyarmat polgármestere lesz a vendégünk, és hát miről másról tudunk beszélni, mint arról, hogy már live-ok a vonalak, már élők a vonalak, a különféle csatornák, és várják a balassagyarmatiaktól azok az ötleteket, amelyeket a közösségi költségvetésben lehet majd szépen eldurrantani. Ez egy tavalyi történet, tehát egy friss kezdeményezésnek lehet ezt mondani, ez most a második forduló, és ugye az a lényeg, hogy van 8 választó...
21: Ez már-már hagyomány.
20: Igen. Aha. Van 8 választókerület a városban, mindenkinek van ugye egy képviselő, és akkor gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy nézzék körbe otthon a te részeden, ugye föl lehet menni az internetre egy pici kutakodás után, megtudul azt, hogy neked melyik a te választókörzetet, kerületed. Körbenézel, mit lehetne megcsinálni, és ugye minden egyes ilyen körben van egy 1 millió forintos összeg, amit el lehet költeni, tehát kvázi 8 millió forint áll.
21: 8 millió az az egész.
20: Igen, a lakosok rendelkezésére, és ugye most az van, hogy most november 2-ig várják a mindenfajta ötleteket. Nóri, neked is nyugodtan mehetne a koncertötletek, amiket
21: nézem,
20: majd
21: nézem,
20: lefognak.
21: Hogy még több mint két hetünk végül is van.
20: És azt le fogják majd húzni nyilván, mert hogy ez nem lesz az a jó ötlet, de betolhatod, nyugodtan betolhatod.
21: Köszönöm, hogy megadod nekem a lehetőséget.
20: Mint tavaly betolhatod, és úgy is leszavaznak egyébként, így van, mert hogy azért ugye 1 millió forintból azért nyilván ne azt várjuk el, hogy most itt nem tudom én 1000 méter utcát fogunk majd felújítani, meg nem tudom mi fog történni, hanem ilyen kisebb, apróbb, cseplőbb dolgokat lehet bőle megvalósítani, amikkel egyébként úgy szemet szúrtak.
21: De figyelj már, az csak hogy visszautaljak az előzőre,
20: igen.
21: Az már valahol nyomon követhető, vagy annak mikor lesz teljesítése, hogy mondjuk a tavalyi, vagy arra beszéltünk, de most nekem nincsenek meg, hogy végül mi lett?
20: Hát van például játszótérre, majd egyiket elbeszéljük a Gáborról mindjárt.
21: Jó.
20: Játszótérre tettek, hogy a napvitorlákat, hogy a kicsik ne égjenek rommá. Akkor például én is toltam azt megcsináltak, hogy a május 1 út előtti üzletsornál ott nagyon-nagyon rossz volt ott leparkolni, mert ilyen kátyús volt.
21: Az az ötleted
20: azt,
21: volt.
20: Azt végighúzták például egy kis murvás sztorival, meg ott szembe, azt akkor stabilizálták egy picit. Tehát ugye ennekre kell gondolni, hogy ilyesmikre egyébként a játszóteres dolgok is voltak, akkor lett kerékpártároló a műfáz előtt végre fedett,
21: valóban.
20: Amit én napi szinten tudok használni.
21: Ilyesmikről
20: van szó alapvetően, és ilyesmikben lehet gondolkodni. Úgyhogy egyrészt megkérdezzük majd Gábortól azt, hogy tényleg, hogy ítéli meg a sikerességét ennek az első ilyen dolognak, és hogy tényleg mi az, amire rá lehet tenni ezt az X-et, vagy miket lehet ugye beajánlani, úgyhogy pár dal, és majd vele beszélgetünk.

0: Közösségi költségvetés, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok! Mert hogy fontos ez, és Balassagyar Matiakhoz szólunk ebben a pár percben a közösségi költségvetés kapcsán, mert hogy már megnyílt a lehetőség arra, hogy lehessen ötletelni. Ugye ezt mondtuk az előbb a Nórival, hogy kvázi egy friss történetről van szó, mert hogyha visszapörgetjük az időt mondjuk itt az idei év tavaszán, akkor az első közösségi költségvetéses fordulónak a megvalósítása az így a tavaszi-nyári hónapokban.
1: Igen, ezt ugye át is beszéltük.
0: Történt meg, így van.
1: Mert az én troll ötletemet, a koncert vagy a bulika részét, igen, abszolút. Ezt, mondtad, adjam be, úgyis leszavazzák.
0: Ezt emlékszem rá, hogy pont, vagy ugyanúgy itt ketten beszélgettünk, mert talán meg a Norbi is itt volt, és Csak Gábor polgármester is velünk volt, és akkor hát az ő nagyon szépen leoltott a Norot, hogy hát nem erről van szó, drágám, úgyhogy ez nem így van. És most sem így lesz. Aki most teker ránk, nagyon fontos, és tényleg minden balassagyarmati lakosnak felhívjuk a figyelmét, és tényleg én szoktam látni azt, hogy megy a papujázás, miért nincs meg ez, miért nincs, nem az, stb. Nem tudom, semmi sem jó. Most! Jó, akkor kedves fotel kommentárok megizék, nem tudom kik, most akkor lehet egy picit úgy hallatni a hangotokat.
1: Lehet kreatívabbnak lenni. Igen. A szitkozódásnál is ötletek
0: kell
1: előrukkolni.
0: És akkor mondjuk, vegyük a fáradtságot, jó, és akkor próbáljuk azért túllépni azon, hogy mondjuk a közösségi oldalon a város önkormányzat ezt meghirdeti, és akkor utána elkezdünk például bekommentelni, hogy akkor legyen az. Miközben a város önkormányzat a posztban fölhívja a figyelmet, hogy akkor egy e-mail dobjunk már, jó, mert akkor azt beposztolod ide, hogy legyen kész az árok, nem tudom milyen Jókai sarkán, az úgy nem fog működni. Tehát ezen is túl kell valahogy ezen az akadályon lépnünk, jó fotel kommentelők, és akkor venni a fáradtságot, és egy e-mailt írni, és innentől kezdve ugye benyomni azt, hogy akkor szerintetek, ahol a környéketeteket nem éltek, ott abban a választók körzetben, kerületben, ott gyakorlatilag mi az, amit megcsinálnátok, mi az, ami zavar benneteket, mi az, ami jó lenne, hogyha elkészülne, és ugye összesen 8 ilyen körzetünk van, egy, tehát összesen 8 millió forint el a rendelkezésre, és ezért is hívtuk fel a Gábort, hogy kicsiket beszélgessünk arról, és vonjuk le a következtetéseket, hogy nyilván a polgármester meg az önkormányzat rálátott arra, hogy milyen volt az első ilyen etap, hogy egy picit beszélgessünk az eredményekről, és hogy látja azt, milyen volt ez, kell-e benne finomítani valamit, úgyhogy Csak Gábor polgármester itt van a vonalban. Szia, jó reggelt, polgármester úr!
2: Szervusztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Igen, még nem zárultak le teljesen a projektek, no, hiszen a parkosítás, faültetések,
0: jó, az azok még
2: majd most lesznek, okay. Hát ugye azt nem lehet nyáron,
0: okay.
2: Tehát zajlanak. Hát azt tudom mondani, hogy egyetlen egy kivétellel, ahol még nem jutottunk dűlőre a Nemzeti Vagyonkezelővel, ez ugye az STK körüli parkolóhely tekintetében még nem tudtunk ott megegyezni az állammal, mert ugye nyilván a választások miatt ezek az ügyek még húzódnak, de az összes többinél ugye a víztorony esetében ugye ott az állami út mellett nem engedte a közút a parkoló létesítést a fagyizónál, ezért a víztoronynál létesült parkoló, de egyébként mindenhol azok a projektek lettek megvalósítva, sok helyen egyébként nem 1 millió forintból, hanem jóval többből, ahol a polgárok azt a Facebookon megszavazták.
0: De jó.
1: Tök jó, és kaptatok pozitív visszajelzést azért ennek tekintetében?
2: Hát szerintem persze. Hát ugye mi a közösségi költségvetés lényege? Az a közösségi költségvetés lényege, ami egyébként az összes helyi pályázatnak is a lényege, például a járdaépítés, útépítés, homlokzatfelújítás, panelfelújítás, egyesületi támogatások, tehát ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy olyan dologra költsük az önkormányzat és az adózók pénzét, amit a lakosok konkrétan szeretnének. Tehát ez a közösségi költségvetés is arról szól, hogy szervezzenek maguk köré

0: támogatókat, és szavazzanak arról, hogy az az 1 millió forint körüli fejlesztés, vagy több ilyen értékű fejlesztés az utcájában, a környezetében, amit fontosnak tart, az kerüljön előre.
1: Olyan nem jutott esetleg eszetekbe, hogy ez most csak nekem, mint így választó vagy.
2: Ajaj, oké. Koncert, jó, nem
1: a buliról,
2: koncert.
1: Letettem a buliról, hogy mondjuk olyan kérdőívet, hogy megadtok 10-12 lehetőséget. Vagy ezzel nem akarjátok beszűkíteni?
2: Nem,
1: vagy
2: adni fogják egyébként, fogjuk adni.
0: Most már egyébként ugye van tapasztalat, tehát mit tudom én, a Művelődési Központ fedett bicikliparkolója. A Víztoronynál parkoló létesítése, a Madách-liget 16-os épületnél egy akadálymentes járda létesítése, patkarendezések, a közvilágítás fejlesztése, tehát vannak most már árnyékolók létesítése a játszótéren, parkosítás, tehát rengeteg ötlet van, és nyilván nem szeretnénk befolyásolni, mert mindenkit egyébként az zavar, ami a háza előtt van. Tehát ez azért jó egyébként, úgy gondolom, mert ez általában több javaslat érkezik, általában olyan javaslatok is érkeznek, amik nem megvalósíthatóak, mert vagy nagyobb összeg bekerülnek, vagy nem fejlesztés, hanem valami más ötlet, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mire van igény. Uh-huh. És adott esetben kvázi ez is egy ötletbörze, ami nem fér bele, vagy nem kap sok szavazatot, de városrendezésileg fontos fejlesztés lehet, az bekerülhet az önkormányzat normál működésébe, vagy megvalósításába. Úgyhogy november 2 a határidő.
2: Oké. Okay.
0: jóhelykukac@balasagyarmat.hu, tehát lehetőség szerint e-mailen, vagy valamelyik megszokott e-mailen, amin szoktak kommunikálni az önkormányzattal, de elsősorban a megadott jóhelykukac@balasagyarmat.hu e-mailen várjuk a javaslatokat.
1: Legyen
0: Y-nal
1: írva.
0: Nagyon sok
2: Igen, és akkor ugye ugyanúgy lesz, mint tavaly, hogy akkor utána szűrtök december végéig, és akkor utána lehet majd valahogy szavazni, ugye? Akkor a menet az akkor hasonló lesz.
0: Ez így van, tehát november másikáig beérkeznek a javaslatok, abból ugye nyilván rendelet kompatibilis legjobb öt ötlet megy ki szavazásra, és december végéig lehet szavazni a megvalósítandó projektektől, és tavasztól indul a megvalósítás.
2: Oké, hát akkor köszönjük innen is mindenkinek, hogy éljenek a lehetőséggel. Gábor, neked pedig köszönjük a beszélgetést, polgármester úr.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönjük. Szia, minden jót. Szia. Na, tehát akkor közösségi költségvetés, második rész, és akkor november 2-áig lehet küldeni, úgyhogy a jóhelykukac@balasagyarmat.hu-ra, de ugye arra gondolt itt a polgármester úr, hogyha nagy Isten, vannak olyan állampolgárok, vagy városlakók, azért szoktak így e-mailezgetni, és mondjuk egy másik kukac@balasagyarmat.hu végűre küldik el ezt, akkor is meg fogják majd találni.
1: Szóval tárgyba jelezik.
2: Továbbítják.
1: Hogy...
2: Így van. Úgyhogy november 2-ig, utána aztán átfésülik Nórinak a koncert dolgait.
1: Leszavazzák, szanálják, de azonnal.
2: Kipattintják azonnal, és akkor utána egy adott pakkot lehet ugye minden egyes körzetre megnézni, és akkor...
1: És mint az, hogy hallott, a hozzávetőleges az 1 millió forint, tehát mondta, hogy volt, ahol egy kicsit
2: több kell, akkor 1 millió 2-ből oldják meg. Így van. Igen, és akkor ugye két véglet volt, arra emlékszem azért, mikor beszélgettünk ennek az első részt, hogy valaki nagyon-nagyon szeretett volna, ami már egyébként nem ilyenbe, hanem mondjuk egy nagyobb városi projektbe vagy pályázatba kapcsolódik bele, valaki meg kvázi azt tolta be, hogy hát a háza előtt nem tudom. Tehát, hogy a két véglet...
1: De egyébként ez azért is jó, ez egyfajta brainstorming, ez a városrész. föl, hogy akár, ha majd lesz valami pályázati lehetőségük, és valami tök jó ötletet olvasnak, igen, akár város szintű fejlesztés vagy ötlet kapcsán, akkor akár az is kivitelezhető lesz. Szóval szerintem ez tényleg egy tök jó, ilyen közös agyalós.
2: Igen, és akkor össze lehet jönni a szomszédokkal, átbeszélni, hogy szerintetek mit, hogy, kinek, mi lenne, és akkor olyan tökéletet tudtok elő. Tehát ne csak az, hogy magadnak mindenki benyomja, hanem akkor figyelj már, beszéljük már meg itt a soron, hogy akkor hallottátok azt, hogy a közösségi kutyukat, és mit gondoltok, mit kéne megcsinálni, és akkor jaj, az jó, tehát és akkor összefogtok, többen tudjátok ezt benyomni, akkor lehet, hogy nagyobb az esély arra, hogy akkor ez meg fog valósulni. Igen. Tehát ugye lehet egy picit is stratégiázni ez ügyben, és akkor tényleg itt a árnyékolóktól kezdve, nem tudom én, május egy út eszemben, hogy ott tényleg azon a környéken, ott akkor a parkolóknak ott a stabilizálása volt zúzott kővel, akadálymentesítés.
1: Meg tényleg ez az árnyékolás erre a nyárra, ha visszatekintünk, és azt gondoljuk, hogy jövő nyáron is lesz ehhez hasonló.
2: Azt kéne akkor csinálni, hogy akkor minden egyes körzet egy árnyékolóra fog, és akkor egy nagy napvitorlát megcsinál.
1: Egy balasagyarmat napvitorra.
2: Mögötte, így van. És akkor reggel, nem tudom én, a Gamesz igazgatója, benyom egy ilyen titkos gombot.
1: Az on gombot.
2: És akkor egy kihúzza. Kész. Ennyi.
1: Szerintem Ádám.
2: Eldöntöttük. Ennyi.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás. Hírek. Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül. Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Jóvá hagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4 vessző 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek az Egyesült Államokban a Georgia állambeli Six Flags Over Georgia vidámpark egyik hullámvasútján történt incidensben. Az Atlantától mintegy 25 kilométerre található park üzemeltetői hétfőn erősítették meg a történteket. A helyi rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a haláleset pontos oka egyelőre nem ismert. Szemtanúk beszámolói szerint valaki kizuhant a hullámvasútból. A felvételeken az látható, hogy a szerkezetet menet közben megállították, az utasokat pedig a dolgozók kísérték le a magasból. A Goliath nevű hullámvasút 60 méter magas leemelkedik, és akár óránként 112 kilométeres sebességgel is haladhat. A vidámpark üzemeltetője részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
3: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
5: Közlekedés.
3: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Balassagyarmat polgármestere Csak Gábor volt a műsorunk vendége az előzőekben. Jó rádiózást mindenkinek!
1: Szervusztok!
0: Na és azért hívtuk fel őt, mert hogy ugye elindult a közösségi költségvetés part 2, a második rész, és hát a Gábor is buzdít benneteket, minden balassagyarmati lakost, hogy bizonyítjátok a lehetőséggel, és hát be lehet tolni a jóhely@balassagyarmat.hu-ra azt, hogy nálatok ott szerinted mit lehetne rendbe rakni, és mi lenne az, amit ugye megcsináltatnál, és az per kb. 1 millió forint értékben. Ugye ez a lényeg ennek az egésznek.
1: Igen, és ahogy hallottuk egyébként, hogy egyrészt nagy részt, igen? Többségében már megvalósultak.
0: Hát még az ültetés van hátra.
1: Folyamatban, de igen. Nyilván az a szezonális, tehát ősztől függ, de annyira jók egyébként, én csak ha belegondolok, mondjuk 5 év múlva, ha ez a jó szokás megmarad, hogy már mennyi mindenre majd vissza lehet tekinteni a városban, hogy igen, a napvitorlák, igen, a bicikliter, tehát hogy mennyi okos dolog megvalósulhat belőle, nem?
0: Igen, a másik meg az, hogy ad hozzá egy pici, hogy mondjam, most keresem a szavakat, de hogy egyfajta ilyen egészséges, ilyen polgári vagy városi létet vagy valami kötődést, ugye már azt fogod mondani, hogy de jó, mert ezt én toltam be.
1: Hogy az én gondolatom
0: igen,
1: is
0: és ezt
1: van.
0: Megcsinálták. És hogy ez milyen jó, hogy akkor ezt el tudod mondani, most nem azt, hogy vered a melledet, de hogy akkor belegondolsz abba, hogy de jó, szép, betoltam, és akkor ez így meglett, mert úgy gondolta a város vezetése, hogy ez egy jó ötlet, és ez így oké lett.
1: Valamelyest ilyen közösségépítő
0: igen, és
1: is
0: akkor
1: lehet.
0: Magadnak is, hogy akkor de jó, hogy akkor lett egy kontakt, vagy kapocs mondjuk a városod, meg a városvezetés, meg mondjuk közted állampolgár között, vagy átlagpolgár, átlaglakos között, hogy akkor te ezt betoltod, és akkor azt mondta rá itt a szakmai zsűri, hogy akkor ez így jó. Tehát egy ilyen vonala is vannak. Szerintem nem egy utolsó szempont, és ez sem elhanyagolható, hogyha ezt a közösségi dolgot veszük.
1: Sőt, amit már ugye említettél is, hogy ha így rutinná válik, vagy rendszeressé válik, akkor egyre nagyobb teret adhat akár a kis helyi lakó közösségeknek, hogy te figyelj, mondjuk számítok rá, hogy jövőre is lesz ilyen, akkor
0: beszéljük meg,
1: agyaljunk, és akkor adjuk be közösen, vagy többen ugyanazt. Igen. És hát
0: de ezt most is meg lehet tenni, ugye ezt mondtuk az előbb, hogy akkor nem tudom én, egy lakótelepi rész, vagy egy lépcsőház, kinek mi az ötlete, és akkor ugye, tehát lehet egyfajta ilyen kis lobby csoportokat alkotni, ezt a Gábor is mondta, hogy nem kizárt, sőt, ugye összebeszélni, és akkor minél több megy be erre, akkor valószínűleg abban azért lesz valami fajta dominancia, hogy akkor arra fog majd dőlni a mérleg. November 2-ig, akkor jó, és aztán beszámolunk arról, hogy mire lehet majd szavazni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Tűnk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet! Sikerült! Soha!
10: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon!
11: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
10: Elszáll, mint a szélben a fény.
9: Nem akarok elszállt szint lenni!
11: Haza kell találnunk!
7: Elfelejtett sziget a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
13: Megnyílt Berett Vászcsanád szobrászművész Mélyből magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Berett Vászcsanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjak Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Szentendre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott.
0: Időjárás.
13: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
13: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
14: Nagyon szól.
15: A 9-es hírek után vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
16: Jó reggelt. Már azért ébredezik mindenki, nem?
15: Én azon gondolkoztam még, hogy ez annyira érdekes, mikor ránézel itt a Civitas Fortissimo a térnél, és az, hogy milyen a város dinamika. Gondolom, hogyha most kinéznénk, és mondjuk a március 15-e téren lenne mondjuk Vácon a stúdió, akkor is kinéznénk, hogy milyen a város dinamika, ugye, hogy ilyen 7:30-8:45-ig halál az egész.
16: Ugye? Tehát még Balassagyarmat szintén is beáll a forgalom.
15: Megőrülsz véged van, és hogy innen is még pacsi a rendőrök, nem, mert hogy minden reggel ott vannak, a bajt csinál, és
16: bizony,
15: ugye, meg minden.
16: Bizony.
15: És ilyentől kezdve, tehát 8 óra után így semmi.
16: Chill.
15: Teljesen.
16: Jön a reggeli chill.
15: Senki nincs sehol. Tehát ez mindig van érdekes ezt figyelni, hogy és délután a dettó ugyanez, ugye? És akkor 5 órakor már az egész város tök üres, viszont 4:45-ig addig teljesen halál, 5-ig bevásárol mindenki, és akkor tök üres. Tehát, hogy érdekesek ezek a reggeli dinamikák a városokban. Nyilván a falun egy picit más lehet a helyzet.
16: Hát nagyjából ott is az lehet, mert de akkor a buszhoz akkor mennek, indulnak, érkeznek munkából.
15: Igen. Bármi legyen is, maradjatok velünk, mert több Varga Bíró Tamás, hogy jön mindjárt, addig is jön az óránk első meg a slágere.

0: Zenei érdekességek. Ez a címszavunk.
1: Yes.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Varga Bíró Tamás itt van a stúdióban.
1: Jó reggelt neked is, és hát természetesen minden minket hallgatónak. Van egy magyar srác, akit valószínűleg te sem ismersz. Na te ki. Ismered?
0: Fogalmas.
1: Na te ki. Oké. Most 19 éves.
0: Igen.
1: 2023-ban, tehát 16 évesen robbant be így a magyar zenei életbe.
0: Yes.
1: Hát, hogy miért kéne ismerned? Mert már 2023-ban kezdő évében több mint 3,6 millió hallgatója volt a Spotin. A Midnight című száma most éppen 300 millió felett jár. A YouTube megtekintése körülbelül 200 millió. Vagy a felett egy kicsit. Ki ez a srác? Senki nem tudja. Viszont a külföldi hallgatásokat is beleszámítva, ez a Nateki az összességében a legtöbbet streamelt magyar előadó. Igen, az Ariát is megelőzi.
0: Nem tudjuk, hogy ki ez a gyerek?
1: Nem tudjuk, hogy ki ez a gyerek. Hallod? Az Aria a magyar hallgatottsága alapján, de hát ezt meg a világon mindenhol hallgatják. Hát hallod? Tehát, hogy Spotify 300 millió, YouTube 200 millió. Azért az már te jel?
0: Nézzük már.
1: Ugye?
0: Hallgassunk már bele.
1: Nateki akkor. Midnight. Írve. Nateki Midnight.
0: Ilyen kérdés egyébként elgondolkodni azon, tehát, hogy slágergyártás, vagy népszerűség, vagy zenész támogatás szempontjából most már abszolút, tehát a rádióknak
1: teljesen.
0: Semmi. Tehát se
1: teljesen.
0: A tévé,
1: nem.
0: Semmi már

0: Igen.
1: Örülök, hogy nem értem ezt az egészet.
0: Igen.
1: Azt kell, hogy mondjam.
0: Igen. Tehát, hogy nem tudom, tehát azért nyilván, hogy fölkelek és reggel nem fej a derekam például, vagy nem sántikálok picit, sem jóban, sem rosszban, hogy tisztán látok szemüveg nélkül. Ebben az értelemben szeretnék fiatal lenni. Minden más értelemben nem.
1: Én szerintem itt
0: valahol itt, most csendben hallgat felsír egy Takács Lilla azért.
1: Nem, én ezt látom, szerintem itt valami olyan lehet a csávon mögött is, hogy szerintem ő úgy tudta ezt valahogy promózni, vagy algoritmusokkal valamivel pluszban, mert ez gyakorlatilag, hogyha most pont a Pálmai Krisztiánt hozom, aki azért tényleg zongora, minden, és a Chris Palmer, meg nem tudom, és hogy akkor örül, hogyha az egymilliós nem ledegradálva, hogy a komoly meló van benne, és itt most van egy 300, itt valamit a gyerek szerintem nagyon jól tud nyomni felületekre,
0: hogy
1: ilyen keresztpromó tehát ez valahogy csak így, mert ez egy kétperces gépzene.
0: Hát ez
1: semmi.
0: És ez kell.
1: Igen.
0: Na jó. Ez ennyit érdemel. Inkább beszéljünk az orosz szupersztárról, Avram Russzóról, aki hát nem csak hazájában, Oroszországban, hanem sok más, ott peremkerületi volt tagállam, meg egyebek országban is híres. Szupersztár.
1: Igen.
0: Hát akit már több százmillió hallgattak, arra már lehet mondani, hogy szuperszen, még ha lokálisan is. Avram Russzó. Így kell leírni. És van egy 2006-os platina lemeze, képzeld el. De hogy ez miért érdekes? Mert Baby Gabi és Hooligans dalokat énekel oroszul.
1: Nem mondtad.
0: De mondom. Például a Hooligans játszom című számát. Vagy például Baby Gabi és Kefir közös dalát, a Hova sodor a szélt, ami egyébként az album címadó dal. De most képzeld el, írsz egy jó kis dalt, vágod, örülsz neki, mint majom a farkának, mert nagyon szeretik itt tényleg Magyarországon. És akkor a lajtánál bezárul egy kapu. Vágod, és azt mondod, hogy én már sosem leszek szupersztár, mint dalszerző, és közben a másik oldalon kinyílik egy legalább akkora kapu. Mekkora jogdíjak lett, édesapukám, tehát mondjuk vért izzadsz, és megcsinálsz egy jó dalt, a kutyának se kell, még idehaza se, de mondjuk felfedezi egy indonéz, vagy kínai, vagy dél-koreai zenekar, apukám, onnantól kezdve neked igen. Nincs gondod.
1: Ennyi.
0: Nincs gondod.
1: Bár azért az arányokat hasonlítjuk össze, hogy a leghallgatottabb dala az 4.200.000. Tehát, hogy...
0: Na jó, de...
1: Tehát, itt ugye nyilván a digitális világban ő nem megy, viszont koncerteket
0: hát
1: lehet.
0: De még analógban nyom, tehát ne hülyeskedje már. Oroszországban 2006-ban simán analóg volt, tehát még ott Napster, ki tudja, hogy érted.
1: Igen.
0: Szóval persze. Meg... Igen. Ez a kicsit elúszott, John is. Ez az. Egy az egy, apukám.

0: És ez 4 millió 2-t hozott.
1: 4 millió 2 apukám. Igen.
0: Adja.
1: Na kérem szépen. Meglepődnél-e, ha azt mondanám, hogy az Add ide a Didit című dalt a nácik betiltották?
0: Add ide a Didit. De ezt a Pákótól ismerem én.
1: Hát, vagy még előtte a 3 plusz 2.
0: Ja, aha. És akkor ennek van az eredetie, vagy hogy?
1: Hát az eredeti világslágert, ami a 30-as években keletkezett, és egy amcsi csajbanda adta elő. Viszont ez a dal eljutott az akkori legnagyobb európai sztárénekeshez, Zara Leanderhez, aki De Miag Bizdu Schön címmel világslágerré tette. Egyetlen egy gond volt ezzel, hogy az eredeti dalt 1932-ben egy Szolomdek Szekunda nevű zsidó zeneszerző szerezte, úgyhogy amikor a dal világsleger lett.
0: De ezzel a ezzel a lírikszel, hogy add ide?
1: Nem.
0: Vagy az csak akkor a 3 plusz
1: 2-t. Figyelj, hogyha ha lebontod, akkor ez egy isteni swing.
0: Na, oké.

0: Nekem a Pákos jobban tetszett.
1: Hát a Pákos jobban
0: sokkal
1: tetszett.
0: Jobb, mint persze, a Swingesed.
1: Persze, igen. Persze, sokkal jobb, és hát azért az a míves szöveg, igen, ami alatta van, és az az akcentus, ugye az a...
0: Igen.
1: Hát igen, az. Na, hát kérem tisztelettel, még van időnk, hogy Kéler Béláról beszéljünk, aki egy magyar zeneszerző volt a 19. század elején, közepén. Biztos, hogy te is ismered 1853-as szerzeményét, a Bártfai emlékcsárdást.
0: Biztos, így most névről nem.
1: Elfütyülök belőle egy részletet, jó?
0: Uh-huh. Igen. Ez a Monti csárdás akkor, ugye?
1: Hát nem, ez a Brahms ötödik magyar tánc.
0: De tényleg a magyar tánc. Na,
1: na most kérlek,
0: nem szeretem bevallom őszintén ezeket. Tehát, hogy ezeket az indulókat, meg ilyen Radetzky, meg ezek a magyar táncok, ezek annyi, meg ez már tudod, ilyen Viszmeje operett felé, és ilyen Strauss
1: világos,
0: felé, ezeket már nagyon nem szerettem.
1: Kéler Béla 1853-ban megírta az Bártfai emlékcsárdást. Ekkor jött Brahms, és az ötödik magyar táncban felhasználta Kéler dalának, ugye a fő témának 32 ütemét egy az egyben. Kéler nyilván ezt szóvá tette, és 1879-ben például még arról ír, hogy amikor az ő dalát játszották, a közönség kifogásolta, hogy de hát ez egy Brahms szerzemény. De hát mi újság Brahms-a? Brahms, köszönte szépen, jó volt. A zeneszerző a magyar táncokat bevallottan feldolgozásként komponálta. A probléma az volt, hogy Brahms népzenének hitte a Kéler csárdást. Na most erről nekem eszembe jut Időnek ideje című archaikus stílusban megírt dalom, amely 2 éve, szerintem mutattam is itt neked, 2 éve feltűnt TikTok videókon, YouTube videókon.
0: Jaj, ezt nem mutattad, igen.
1: Milyen ősi magyar nyelvet használtak, ez volt az én dalom. Ez volt az ősi magyar nyelvemlék.
0: Igen.
1: Eszméletlen.
0: De legalább így befutottál félékben.
1: Legalább így félék befutottam, igaz, hogy a kutya nem adott nekem ettől semmilyen jogdíjat, kedves Artisiuszt. Jó lenne, hogyha csinálnátok is valamit a pénzetekért. Igen. És akkor jöhet a money. Jó, mert különben Avra Brussónak eladom az összes dalomat.
0: Lehet, hogy nem járnál rossz. Szerintem. Jobban járnál.
1: Szerintem.
0: Na, jó, honnan folytatjuk?
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Megnyílt Beretvás Csanád szobrászművész Mélyből Magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből Magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Maffiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott.
2: Időjárás.
4: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passiánsz. Passiánsz.
1: Kedvesek, végeztünk mára, mert szerintem ennyi volt a startmenü. Nagyon köszi mindenkinek, hogy minden hát nagyjából meg volt, szép volt, jó volt.
2: Hogy milyen gyorsan elrepült, na mondd azt.
1: Valami
2: csillant a
1: szeme. 2026-ban vagyunk, hát beértük magunkat. Ez a 2026. startmenü. Na elcsípted.
2: 2026. Köszönjük! Ennyi. Nagyon jó!
1: Hogy örülünk?
2: Na, igen, mert még majd mindjárt. Na, jó, majd adás után elmondom.
1: Jó van, rendben. Na, úgyhogy ennek örömére találtunk egy norvég filozófust, úgy hívják, hogy Lars Fredrik Handel Svensson.
2: Lehet, nem olvastunk még annyi sok tant tőle.
1: De jó, mert hogy ez kell, gyerekek. Na, mondjad, Nóri.
2: Ő azt mondta, jó adag hülyeség nélkül semmi sem működne.
1: Ennyi.
2: Ugye?
1: Kellene.
2: Nem. Tehát pont ez. Kell a hülyeség.
1: Igen, gyerekek, kell egy pici mindig. Tehát, hogy nálunk is bent a szerkesztőségben is meg, mert muszáj ökörködni egyszerűen, mert megőrülsz, hogyha nem csinálsz ilyet.
2: Ez pontosan így van.
1: Mentálisan kell mindig 5 perc valami kis...
2: Jó bolondnak lenni még.
1: Valami kis fikcsi. Igen. Na, jó van, köszi. Óriási taps, Reni jön, mi pedig holnap reggel
2: legyetek
1: folytatjuk.
2: Legyetek kicsit bolondok.
1: Szevasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
4: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül, Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karateedzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Maffiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Jóvá hagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4 vessző 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek az Egyesült Államokban a Georgia állambeli Six Flags Over Georgia vidámpark egyik hullámvasútján történt incidensben. Az Atlantától mintegy 25 kilométerre található park üzemeltetői hétfőn erősítették meg a történteket. A helyi rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a haláleset pontos oka egyelőre nem ismert. Szemtanú beszámolói szerint valaki kizuhant a hullámvasútból. A felvételeken az látható, hogy a szerkezetet menet közben megállították, az utasokat pedig a dolgozók kísérték le a magasból. A Goliát nevű hullámvasút 60 méter magas leemelkedik, és akár óránként 112 kilométeres sebességgel is haladhat. A vidámpark üzemeltetője részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
6: Időjárás.
5: Időjárás.
9: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
7: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
9: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
3: Nagyot szól.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek, minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Három különböző zenei világ találkozik az első dalban, a svéd gelentész elektronikus hangzása, a francia sztár DJ David Guetta táncparketteket megmozgató stílusa, valamint az ausztrál Five Seconds of Summer poprokos energiája. A 2024-ben megjelent Lighter egy igazán lendületes, fülbemászó dal arról, hogy hogyan érezhetjük könnyebbnek a világot, amikor valaki mellettünk áll, és a nehezebb pillanatokban is fényt hoz az életünkbe. Érkezik tehát Galantis, David Guetta és Five Seconds of Summer közös felvétele a Lighter itt a Megafonban.

őszi tészta sült kolbásszal ebbe az őszies hangulatú tésztába. Még sütőtök is kerül a sült kolbász mellett, érdemes kipróbálni, jön a recept rovat. Hogyha szeretik a sütőtököt, illetve a kolbászt, akkor érdemes ezt elkészíteni. Nézzük a hozzávalókat. 40 dek a sütőtök, 40 dek a száraz tészta, 20 dek a sütni való kolbász, 10 dek a reszelt parmezán, 4 zsájalevél, 1 marék dió, só, illetve olaj. A tököt hámozzuk meg, kockázzuk fel, és sós vízben főzzük puhára. Szűrjük le, majd egy kevés víz hozzáadásával pürésítsük. A kolbászt karikázzuk fel, és serpenyőben kevés olajon süssük ropogósra. A tésztát főzzük ki sós vízben, ha kész, szűrjük le. A diót vágjuk apróra. A tésztát ezek után tegyük egy tepsibe, forgassuk össze a sütőtök pürével, a kolbásszal és a dióval. Néhány kanállal a kolbász kisült zsírjából is adhatunk hozzá. Majd szórjuk meg a tetejét reszelt parmezánnal, tegyünk rá néhány egyben hagyott zsájalevelet, és alufóliával letakarva toljuk 200 fokos sütőbe fél órára. Ez volt a nagyon finom őszi tésztánk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

a meges slágerek között névnapos rovat, kedves Helének, Líviák, Ilmák és Beatrixok. Isten éltesse önöket, illetve nagyon sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a mai napon, október 14-én születtek. A Helena angol és francia formájából származik a Helén, illetve a magyar becézőjéből. A Livia Livius férfi név női párja, amelynek jelentése tisztázatlan, talán olmos szürke vagy kékes, az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Finn név is ez, jelentése levegő, ég, avagy világ. A Beatrix latin eredetű név boldogító boldogságot hozó. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő nagyszerű megasláger.

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánló a Kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. Már is mondom a mai ajánlat: karfiolleves, milánói sertésborda makaronival, illetve paradicsomos mozzarellás csirkemell rizssel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat, frankfurti leves, sertés húsleves, tropik csirkemell, ananásszal, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, burgundi modra készült sertés hús gombával és párat knédlivel, hagymán resztelt csirkemáj rizssel, uborkával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Svejt vendéglőben a mai ajánlat: palócgulyás, csontleves, grízes tészta baracklekvárral, rántott sertésszelet majonézes burgonyával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a kirakata műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
7: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Rio. Ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
11: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
12: Hadouken! Street Fighter, a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 11 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
15: Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4 vessző 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Két képviselő mentelmi jogáról is döntött az országgyűlés. A Tiszás Gurzó Máriáéról és a Mi Hazánk frakcióvezetőjéről, Torockai Lászlóéról. Mindkét esetben magánvádas, rágalmazási ügy miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését, ám a képviselők végül egyik politikus mentelmi jogát sem függesztették fel. Gurzó Mária egy választási kampány során kialakult szóbeli konfliktus miatt került az ügy középpontjába. A politikus azt kérte, függesszék fel mentelmi jogát, hogy bíróság előtt is tisztázhassa magát. A mentelmi bizottság ugyanakkor annak fenntartását javasolta. Torockai László ellen egy bírósági végrehajtó tett feljelentést, miután a politikus egy televíziós műsorban a végrehajtói rendszer korrupciójáról beszélt. Az országgyűlés az ő mentelmi jogát sem függesztette fel. Petíciót indít a Magyar Szövetség a magyar tannyelvű alapiskolák megőrzéséért és elérhetőségéért Szlovákiában. A párt 6 követelést fogalmazott meg, többek között az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok módosítását és az intézmények finanszírozásának biztosítását. A kezdeményezők a nemzetiségi iskolák esetében egységesen 12 fős osztálylétszámot javasolnak. Emellett ingyenes iskolabuszhálózat kialakítását, a magyar nyelvű tankönyvellátás javítását és önálló nemzetiségi tanügyi hivatal létrehozását is szorgalmazzák. Gubik László pártelnök hangsúlyozta, nem az iskolahálózat átszervezését ellenzik, hanem azt szeretnék, hogy a döntéseknél az anyanyelvi oktatás lehetősége is biztosított legyen. A párt további lépéseket, akár tüntetést is kilátásba helyezett. A színész Nicolas Cage elárulta, mit bán a legjobban a néhai Sean Connery-vel való barátságában. A színész a New York-i Comic Con rendezvényen idézte fel kapcsolatukat, amely az 1996-os A Szikla című film forgatásán kezdődött. Cage elmondta, hogy Connery többször is meghívta golfozni, ő azonban akkoriban inkább a horgászatnak és a hajózásnak szentelte szabad idejét. A közös golfparti végül sosem valósult meg, amit a színész ma már sajnál. Cage úgy emlékezett Connery-re, mint egy atyai barátra, akivel kölcsönösen nagyra becsülték egymást. A James Bond filmek sztárja 2020-ban, 90 éves korában hunyt el.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
15: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
6: Közlekedés.
15: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
6: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat, jöjjön most egy igazi 90-es évekbeli pop-rock klasszikus. Az amerikai Deep Blue Something nevű zenekar nevét talán nem mindenki ismeri, de a Breakfast at Tiffany's című dalukat szinte biztosan hallották már. Az amerikai együttes 1995-ben robbant be a nemzetközi slágerlistákra. Egy kis érdekesség, hogy bár a cím Audrey Hepburn híres filmjét idézi, a dalszerzőt valójában egy másik Audrey Hepburn film, a Római vakáció ihlette. Érkezik tehát a Deep Blue Something-tól a Breakfast at Tiffany's most a Megafonban.

Már is kiderül, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Kedves Kost, nagyon jó erőben lehet, ezért tovább fokozhatja az edzés mennyiségét. Ez annál is hasznosabb lehet, mert segít önnek elterelni a figyelmét a hűtőjében felhalmozott finomságokról. Kedves Bika, az anyagi bőség, amiben most része lehet, sajnos nem fog örökké tartani. Jól teszi hát, ha kihasználja a kedvező lehetőségeket, és okos, hasznos dolgokba fekteti be a pénzét. Ami az ikreket illeti, a nap elején végezze el azokat a tevékenységeit, amelyek kötelezőek a továbbiakban, ugyanis sok szórakozásra, szerelemre és jó ételekre van kilátása. Kedves rák, szívügyekben mostanában egyre nagyobb szerencséje lehet, de ha nem ismer mértéket és egyszerre több vasat is tart a tűzben, akkor könnyen az lehet a vége, hogy mégis hoppon marad. Kedves oroszlán, a párkapcsolata ma is robbanás veszélyes helynek bizonyulhat, kedve támadhat elmenekülni intellektuálisabb terek felé, ám de szellemi tanulmányait illetően félrevezető ismereteket szerezhet. Ami a szüzet illeti, általában nem kifejezetten szeret utazni, de most mégis jobban teszi, ha egy picit kimozdul. A mai napon ugyanis a jó kedve a lakóhelyétől való távolsággal egyenes arányban növekszik. Hamarosan jönnek a mérlegek, előtte zene.

folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel a kirakatban, vajon milyen nap vár rá. Bár mindenki odáig van öntől otthon és a barátai között is, a mai napon mégis fájó kritikát kaphat, méghozzá éppen onnan, ahonnan a legkevésbé várta volna ezt, a kedvese részéről. Kedves Skorpió, mostanában sokat gondolkodik a pénzügyek felől. A jó megoldás, az igazán hatékony pénzügyi manőver azonban egyelőre még várat magára. Nem is szabad elkapkodnia az ilyen irányú döntéseit. Nagyon szerencsés csillagállás köszönt ma a nyilas szülöttre. Kiegészítő jegyében kapcsolódik a Jupiter és a Merkur, amely már önmagában is kedvező a szerelmeseknek. A boldogító érzést még fokozza is a Jupiter hatás. Kedves Bak, ne kapkodjon! Egyelőre be kell érnie azzal, hogy csak kis lépésekkel halad a céljai felé, pontosan úgy, mint ahogyan a macska kerülgeti a forrókását, de éppen ezért lesz módja arra, hogy a becserkészendő célt minden oldaláról és alaposan meg is tudja figyelni. Kedves vízöntő, a szokásosnál is szeszélyesebbnek mutatkozhat a mai napon. Senki sem tud kiigazodni a viselkedésén, de ön talán éppen ezt akarja, alaposan összezavarni mindenkit. Végül pedig a halak, jobban tenné, ha nem kapkodna annyira ma. A munkája mostanában úgyis akadályokkal van tele, de nincs is miért sietnie. Talán ma ünnepelni valója is van. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. Már is mondom a mai ajánlat: karfiolleves, milánói sertésborda makaronival, illetve paradicsomos mozzarellás csirkemell rizssel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat, frankfurti leves, sertés húsleves, tropik csirkemell, ananásszal, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, burgundi módra készült sertés hús gombával és párat knédlivel, hagymára esztelt csirkemáj rizssel, uborkával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Svejk vendéglőben a mai ajánlat: palóc gulyás, csontleves, grízes tészta baracklekvárral, rántott sertésszelet, majonézes burgonyával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízz ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. október 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
4: Megnyílt Beretvás Csanád szobrászművész Mélyből Magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből Magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Nogotni Tibor művészettörténészt hallják.
5: Úgy érzem, hogy a vizes közegből származó, a Csepel-szigeten élő és a Balaton felvidéken is otthonosan mozgó Beretvás Csanád organikus és biomorf, mondhatni bioromantikus plasztikái, és az átlelkesültség aurájának jelenléte okán ideírtam a korai farönkökből faragott expresszív formavilágú, a népi fafaragó művészet ösztönösen és őszintén szókimondó, realisztikus stílusát egyéni módon őrző figurális szobrait is, valami olyan elképesztően érzékeny, szellemi átalakuláson mennek keresztül, amelyek rácáfolnak a fizikai lét törvényeire.
4: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül. Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Rodák Rebeka előadót hallják.
6: Nagyon jó élmény az, amit már az első fordulóban is átélhettem így gyarmaton, hogy egyáltalán nincs az, hogy így vérmesen egymás ellen vagyunk, mint ellenfelek, hanem tényleg így egymást támogatva mindenki szeretne előrébb jutni, és tényleg az örömzene, az örömzenélés a lényeg, és voltak is már ismerősök, például a Tudakegyfáz zenekar, szintén bejutottak, tovább jutottak, velük is találkoztam a döntőbe, meg azért egy pár ismerős az. Mindig elmondják, hogy az új Felüsi Gábor díj az egy nagyon különleges díj olyan szempontból is, hogy ő is benne volt a gárdába, akik ezt alapították, és tehát hogy ő is benne volt azért mindig ezekben a tehetségkutatókban, és ő sajnos elhunyt, és az ő emlékére állították ki ezt a díjat, amit mindig egy kiemelkedő zenei tehetségnek adnak. Saját dalon is dolgozok, az egyik zsűritag a Bernard Kornél, aki szintén gyarmati.
4: Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. A hvg.hu felidézte, Dömsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. Megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. Cseri Arnoldot, a Csörögi Főnix Sportegyesület elnökét hallják.
7: A Csörögi Főnix Sportegyesület az a célra hoztuk létre, hogy minél több embernek biztosítani helybe a sportot, illetve a már meglévő egyéb kicsit is erős közösséget még tovább építsük és erősítsük. Csörögben többek között már tudunk focizni, pingpongozni, van dartsklubunk, konditermet üzemeltünk, és még karate edzések is vannak településünkön, és még talán egy mondat a népről, a Főnixről, hogy belekerült a sportegyesületnek a nevébe. A Főnix madár az ikonikus szimbóluma, ugyanis a megújulást és az újjászületés szimbolizálja nálunk. Személy egy nagyon fiatal, 24 éves település vagyunk, és ezért a sportegyesület nevébe is.
4: 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Idegenben aratott magabiztos győzelmet a Bátony Terenyei Teke Klub a férfi NB első keleti csoportjának 6. fordulójában. A Nógrádi Együttes Debrecenben a Viljav Prima SE otthonában diadalmaskodott 7-1 arányban. A mérkőzésen a Bátony Terenyeiek 3113 fát ütöttek, míg a hazaiak 3029-ig jutottak. A vendégek a szetpontok tekintetében is felülmúlták ellenfelüket 15-9-es arányban. A csapat teljesítménye különösen Horváth János és Márton Ferenc eredményének köszönhetően volt meggyőző. Mindketten jelentős fölénnyel nyerték meg párharcukat.
1: Időjárás.
8: Időjárás.
4: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul.
8: Közlekedés.
1: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Fóti úton, Nagymaroson a Millenniumi soron és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
9: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígér. Tedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgótarjánban.

A mega slágerek hamarosan pörögnek tovább, most viszont megyünk tovább a filmajánló rovattal. Ralph Fiennes, Stanley Tucci és Isabella Rossellini főszereplésével érdemes megnézni a Konklávét. Lawrence Bíborost bízzák meg a feladattal, hogy vezényelje le a pápa választási procedúrát a hőn szeretett pápa váratlan halálát követően. Nem sokkal azután, hogy a katolikus egyház legbefolyásosabb vezetői mind összegyűlnek szerte a világból és bezárkóznak a Vatikán termeibe, Lawrence Bíboros egy összeesküvés kellős közepén találja magát, és olyan titokra derít fényt, ami az egyházat alapjaiban rázhatja meg. Ez a film nem más, mint a Konklávé.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6,3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4,2 milliárd euró szabadítható fel. Két képviselő mentelmi jogáról is döntött az országgyűlés. A Tiszás Gurzó Máriáéról és a Mi Hazánk frakcióvezetőjéről, Torockai Lászlóéról. Mindkét esetben magánvádas rágalmazási ügy miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését, ám a képviselők végül egyik politikus mentelmi jogát sem függesztették fel. Gurzó Mária egy választási kampány során kialakult szóbeli konfliktus miatt került az ügy középpontjába. A politikus azt kérte, függesszék fel mentelmi jogát, hogy bíróság előtt tisztázhassa magát. A mentelmi bizottság ugyanakkor annak fenntartását javasolta. Torockai László ellen egy bírósági végrehajtó tett feljelentést, miután a politikus egy televíziós műsorban a végrehajtói rendszer korrupciójáról beszélt. Az országgyűlés az ő mentelmi jogát sem függesztette fel. Petíciót indít a Magyar Szövetség a magyar tannyelvű alapiskolák megőrzéséért és elérhetőségéért Szlovákiában. A párt 6 követelést fogalmazott meg, többek között az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok módosítását és az intézmények finanszírozásának biztosítását. A kezdeményezők a nemzetiségi iskolák esetében egységesen 12 fős osztálylétszámot javasolnak. Emellett ingyenes iskolabuszhálózat kialakítását, a magyar nyelvű tankönyvellátás javítását és önálló nemzetiségi tanügyi hivatal létrehozását is szorgalmazzák. Gubik László pártelnök hangsúlyozta, nem az iskolahálózat átszervezését ellenzik, hanem azt szeretnék, hogy a döntéseknél az anyanyelvi oktatás lehetősége is biztosított legyen. A párt további lépéseket, akár tüntetést is kilátásba helyezett. A színész Nicolas Cage elárulta, mit bán a legjobban a néhai Sean Connery-vel való barátságában. A színész a New York-i Comic Con rendezvényen idézte fel kapcsolatukat, amely az 1996-os A Szikla című film forgatásán kezdődött. Cage elmondta, hogy Connery többször is meghívta golfozni, ő azonban akkoriban inkább a horgászatnak és a hajózásnak szentelte szabad idejét. A közös golfparti végül sosem valósult meg, amit a színész ma már sajnál. Cage úgy emlékezett Connery-re, mint egy atyai barátra, akivel kölcsönösen nagyra becsülték egymást. A James Bond filmek sztárja 2020-ban, 90 éves korában hunyt el.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Megnyílt Beretvás Csanád szobrászművész Mélyből Magasba című kiállítása Balassagyarmaton a Szerb templomban, értesült a Megafon. Novotti Tibor művészettörténész a megnyitón elmondta, a kiállításon a művész különleges, organikus és biomorf formavilágú plasztikái mellett korábbi farönkökből készült figurális szobra is megtekinthetők. Beretvás Csanád alkotásait a természetből merített formák, az érzékeny kifejezésmód és az anyagok sajátos megformálása jellemzi. Hozzátette, művészetében a természeti környezet iklette motívumok és a népi fafaragás hagyományai egyéni látásmóddal találkoznak. A Mélyből Magasba című tárlat a szobrokon keresztül a fizikai anyag átalakulását és a formákban rejlő szellemi tartalmakat is megmutatja. A balassagyarmati Szerb templomban rendezett kiállítás november 26-áig látogatható. Novotny Tibor művészettörténészt hallják.
5: Úgy érzem, hogy a vizes közegből származó, a Csepel-szigeten élő és a Balaton felvidéken is otthonosan mozgó Beretvás Csanád organikus és biomorf, mondhatni bioromantikus plasztikái, és az átlelkesültség aurájának jelenléte okán ideírtam a korai farönkökből faragott expresszív formavilágú, a népi fafaragó művészet ösztönösen és őszintén szókimondó, realisztikus stílusát egyéni módon őrző figurális szórait is, valami olyan elképesztően érzékeny szellemi átalakuláson mennek keresztül, amelyek rácáfolnak a fizikai lét törvényeire.
3: Külön díjat kapott az Öröm a Zene könnyű zenei tehetségkutató országos döntőjében Rodák Rebeka, emellett bekerült a hangfoglaló program meghallgatására továbbjutó 10 produkció közé is. A balassagyarmati előadó többek között erről beszélt a Megafon reggeli műsorában. Rodák Rebeka a 2025-2026-os teljes sorozatban nyújtott teljesítményéért kapta meg az Újfalusi Gábor díjat. A gyáli döntőben 22 magyarországi és határon túli tehetségkutató legjobbjai mérhették össze tudásukat. Az énekesnő kiemelte, számára a rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a versenyzők nem ellenfélként tekintenek egymásra, hanem támogatják egymást, és közösen élik meg az örömzenélés élményét. A díj különösen fontos számára, hiszen az a néhai Újfalusi Gábor emlékét őrzi, aki maga is sokat tett a fiatal tehetségek támogatásáért. Rodák Rebeka a jövőre is készül. Bernát Kornéllal, a szintén balassagyarmati kötődésű zsűritaggal közösen új dalon dolgozik. Rodák Rebeka előadót hallják.
6: Nagyon jó élmény az, amit már az első fordulóban is átélhettem így gyarmaton, hogy egyáltalán nincs az, hogy így vérmesen egymás ellen vagyunk, mint ellenfelek, hanem tényleg így egymást támogatva mindenki szeretne előrébb jutni, és tényleg az örömzene, az örömzenélés a lényeg, és voltak is már ismerősök, például a Tudakegyfád zenekar, szintén bejutottak, tovább jutottak, velük is találkoztam a döntőbe, meg azért egy pár ismerős az. Mindig elmondják, hogy az Újfalusi Gábor díj az egy nagyon különleges díj olyan szempontból is, hogy ő is benne volt a gárdába, akik ezt alapították, és tehát hogy ő is benne volt azért mindig ezekben a tehetségkutatókban, és ő sajnos elhunyt, és az ő emlékére állították ki ezt a díjat, amit mindig egy kiemelkedő zenei tehetségnek adnak. Saját dalon is dolgozok, az egyik zsűritag a Bernát Kornéllal, aki szintén gyarmati.
3: Dömsödi Gábor nyerte az időközi polgármester választást Pásztón. A független jelölt a szavazatok 47,42%-át, összesen 1596 voksot szerzett a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A második helyen Kerekes László végzett, akire 1214-en szavaztak, ez a voksok 36,7%-át jelenti. A harmadik jelölt Zeke Tamás 556 szavazatot kapott, ami 16,52%-os eredménynek felel meg. a hvg.hu felidézte, Döbsödi Gábor nem először vezeti a Nógrád megyei várost. 2014 és 2018 között már betöltötte a polgármesteri tisztséget, jelenleg pedig a közeli Bokor község polgármestere volt. A választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A választásra jogosultak 47,74%-a járult az urnákhoz. Megalakul a Csörögi Főnix Sportegyesület, amelynek célja, hogy minél több helyi lakos számára biztosítson sportolási lehetőséget, és tovább erősítse a település közösségét, értesült a Megafon. Cseri Arnold, az egyesület elnöke a rádió érdeklődésére elmondta, Csörögben már több sportág is elérhető. A helyiek focizhatnak, pingpongozhatnak, konditerembe járhatnak, emellett zárt klub is működik, valamint karate edzéseken is részt vehetnek. Az új sportegyesület ezekre a meglévő lehetőségekre építve szeretné még közelebb hozni a sportot az emberekhez, és továbbfejleszteni a helyi közösségi életet. Kiemelte, az egyesület nevében szereplő Főnix a megújulás és az újjászületés jelképe. A névválasztás nem véletlen. Csörög mindössze 24 éves település, így a Főnix madár szimbolikája jól kifejezi a közösség fejlődését és az új kezdeményezések iránti nyitottságát. Cseri Arnoldot, a Csörögi Főnix Sportegyesület elnökét hallják.
1: A Csörögi Főnix Sportegyesület az a célra hoztuk létre, hogy minél több embernek biztosítani helybe a sportot, illetve a már meglévő egyébként is erős közösséget még tovább építsük és erősítsük. Csörögben többek között már tudunk focizni, pingpongozni, van dartsklubunk, konditermet üzemeltünk, és még karate edzések is vannak településünkön, és még talán egy mondat a népről, a Főnixről, hogy belekerült a sportegyesületnek a nevébe. A Főnix madár az ikonikus szimbóluma, ugyanis a megújulást és az újjászületés szimbolizálja nálunk. Személy egy nagyon fiatal 24 éves település vagyunk, és ezért beraktuk a sportegyesület nevébe is.
3: 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt ifjabb Telek Zoltán balassagyarmati festőművész, pedagógus és zenész. A város kulturális életének meghatározó alakja idén vehette volna át a Balassagyarmat kultúrájáért díjat, amelynek odaítéléséről szeptemberben egyhangulag döntött a képviselőtestület. Telek Zoltán képzőművészeti tanulmányait Egerben és Pécsen folytatta, festészetének mestere Keserű Ilona volt. Munkásságát 1995-ben Horváth Endre díjjal ismerték el. Festőként lírai, absztrakt alkotásokat készített, emellett több városban tanított rajzot, így Balassagyarmaton is. A zene szintén meghatározó szerepet játszott életében. Számos formációban zenért, alapító tagja volt a Fültanúk zenei műhelynek és a Latte Mafiato jazz zenekarnak. Utóbbi nemrég megyei Prima díjat kapott. Halálával a város sokoldalú alkotót veszített el, akinek emlékét művei, zenéje, tanítványai és alkotótársai őrzik tovább. Idegenben aratott magabiztos győzelmet a Bátonyterenyei Teke Klub a férfi NB első keleti csoportjának 6. fordulójában. A Nógrádi együttes Debrecenben a Viljav Prima SE otthonában diadalmaskodott 7-1 arányban. A mérkőzésen a bátonyterenyeiek 3113 fát ütöttek, míg a hazaiak 3029-ig jutottak. A vendégek a szetpontok tekintetében is felülmúlták ellenfelüket 15-9-es arányban. A csapat teljesítménye különösen Horváth János és Márton Ferenc eredményének köszönhetően volt meggyőző. Mindketten jelentős fölénnyel nyerték meg párharcukat.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

You're a freak. Sweet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6,3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4,2 milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols Denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléte növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter élesen visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: villámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemond az országos vízügyi főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölt az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szállás helyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négylábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2020. amelytől eredetileg sokat várt.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölte az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsáy József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte, hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. A kezdeményezést Pócs János fideszes képviselő állapotával kapcsolatos kijelentéseivel indokolta. A Mi Hazánk szintén támogatásáról biztosította az elképzelést, jelezve, hogy korábban is szorgalmazta a drog- és alkoholteszteket. Hasonló javaslatot 2014-ben Kocsis Máté is felvetett, akkor a fiatalok, a politikusok és az újságírók rendszeres drogtesztelését szorgalmazta. Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti célok az október 23-ai hosszú hétvégén az egyik országos szállásfoglalási portál adatai szerint. A régiók közül Észak-Magyarország vezeti a listát. Ide érkezik a foglalások 29%-a. A vendégek többsége két éjszakára foglal szállást, és egyre többen keresik a wellness szolgáltatásokat. A foglalások 37%-a wellness szálláshelyekre szól. A vendégek csak nem fele, legfeljebb 70 ezer forintot költ szállásra. Az őszi szünetben inkább a családi kikapcsolódás kerül előtérbe. A foglalások 39%-ánál gyermekkel utaznak. A népszerű programok között állatkertek, várak és gyógyfürdők szerepelnek, köztük a Nyíregyházi Állatpark és az Egri Vár. Helyzetjelentést adott követőinek az énekesnő Tóth Andi, aki az utóbbi hetekben ritkábban jelentkezett a közösségi oldalán. Bejegyzésében arról írt, hogy fárasztó időszakon van túl, jelenleg pedig a házépítés is sok energiáját felemészti. Szeretett kutyájáról, Béliről is beszámolt, a négy lábú hamarosan vizsgázik, és új barátnője is lett. Az énekesnő követőit is arra biztatta, hogy osszák meg vele nehézségeiket, mert szerinte biztonságos közegben beszélhetnek problémáikról. Tóth Andi korábban az X-Faktor mentora volt, idén azonban nem vállalt ezt a szerepet. Már évelején jelezte, hogy csalódást okozott neki 2026, amelytől eredetileg sokat várt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész kiáll.
0: Megafon. Nagyot szól.

Meg amit van és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István. Megbízatása mai nappal szűnik, megközölt az élő környezetért felelős minisztérium internetes oldalán. A főigazgatói tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig a szervezet irányítását Gacsály József, az eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el megbízott vezetőként. Határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások megőrzése érdekében a MAGOSZ. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerdai közleményében hangsúlyozta. A csütörtökön és pénteken tartandó uniós csúcs találkozón a következő közös költségvetésről is tárgyalnak. Így a gazdáknak nyújtott támogatások jövője is napirendre kerül. A szervezet szerint az Európai Bizottság tervezete jelentősen csökkenteni a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények között súlyos következményekkel járhatna. A MAGOSZ azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós támogatási keret maradjon fenn, és őrizzék meg a 80%-os állami társfinanszírozást is. A szervezet szerint a magyar termelők versenyképességének megőrzéséhez további kormányzati döntésekre is szükség lesz. Támogatja a Fidesz parlamenti frakciója Magyar Péter kezdeményezését, mely kötelező, előre be nem jelentett alkohol- és drogteszteket vezetne be az országgyűlési képviselők számára. A frakció ezt a Telex megkeresésére közölte hozzátéve, remélik, hogy a szabályozás Magyar Péterre is vonatkozik. A miniszterelnök kedden a parlamentben szólította fel a Tisza párt képviselő csoportját, hogy terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot.